nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet. Minket összeláncolt a képzelet, valami ezerrel végig fut a hátam,

Ez létre. Rádió.

0: Bár itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki.
1: Az időjárásról.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
3: Azok

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jól ez így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig.
1: Az időjárásról.
0: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, és önök jó esetben válaszolnak. Ezt megtehetik a 0635 92-t 92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, ezt már önök döntik el, és hogyha van kedvük, a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, de ezért leginkább az SMS és az e-mail válaszok szoktak népszerűek lenni. A kérdésünk egy új kérdés, egy teljesen új témával jelentkezünk. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez nekem hazai terep, mi sokat kirándulunk a baráti körrel és a családdal is néha, úgyhogy volt mindenféle esetünk már, de voltak sulis kirándulások, volt egyetemi kirándulás, ahol hát mindenféle izgalmas dolog történt. Minden esetre ebből a témából én majd biztos, hogy tudok megosztani dolgokat önökkel, de a fontos, hogy önök megosztanak velünk, úgyhogy küldjenek mindenképpen üzenetet, hogyha volt félelmetes kirándulós élményük. Lássuk, hogy milyen problémák adódhatnak egy kiránduláson. Számos olyan tényező adódhat, ami félelmet vagy aggodalmat kelthet, akár fizikai veszélyekről, akár a természeti kiszámíthatatlanságról beszélünk. A leggyakoribb félelmek a következők. Eltévedés. A legismertebb félelem különösen ismeretlen terepen, jelöletlen utakon vagy rossz látási viszonyok között. Időjárás változás. Egy hirtelen jött vihar, nagy eső, villámlás vagy hirtelen lehűlés komoly veszélyt jelenthet, vagy a köd, hogyha hirtelen megérkezik, az sem kellemes, ezt már csak én teszem hozzá. Vadállatokkal való találkozás erdei környezetben, például vaddisznó, medve, a közelségük is félelmet kelthet. Sérülések, ficamok, törések, vágások, melyek távol a segítségtől történnek, fizikai kimerültség, amikor a túra nehezebbnek bizonyul a tervezetnél, és elfogy az erő, vagy az élelem és a víz. Felszerelés hiánya, nem megfelelő öltözet, itt szintén a víz vagy az élelem hiánya, és a megfelelő felkészülés elmaradása miatt. A biztonságos kirándulás érdekében fontos a megfelelő tájékozódás, a felszerelés ellenőrzése és a társakkal való kommunikáció. Ezt egyetemen tanultuk meg, Kerinek hívták a tanárunkat, aki egyébként a judo oktató is volt, és ő mondta, hogy mindenkinek lesz egy száma. Ahányan voltunk, mondjuk 15-en, 1-től 15-ig mindenkit beszámoztunk, és egy adott pontban ő elkiáltotta magát, hogy egy, és mindenkinek kellett mondani a saját számát, és hogyha végéig értünk, akkor tudtuk, hogy megvan mindenki. Egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy tudjuk, hogy minden tagja a csapatnak megvan, ezt ajánlom bevezetni. De volt találkozásunk állattal, mert hogy Salgón éjszaka kiszöktünk az egyik barátommal, akkor zenekari táborban voltunk, és kirándulással kötöttük egybe ezt a zenekari táborozást. Na, mi kitaláltuk, hogy éjszakai túrára megyünk, és hát gyakorlatilag egy 30-50 méternél messzebb nem jutottunk a tábor kerítésétől, mert motoszkálást hallottunk az úton, és később meg is láttuk, hogy egy vaddisznó, valószínűleg vaddisznó mama, meg a kicsinyei szaladtak ki az útra, úgy 50 méterrel előttünk, úgyhogy egyből nyargaltunk vissza a tábor területére, de volt olyan sztorink is, amikor az egyik barátunk azt gondolta, hogy vicces lesz, hogyha eljátsza, hogy rohama van, és hát még a nyálát el is kezdte kicsorgatni a száján, meg rángatózott. Aztán persze ránk szólt, hogy csak vicc volt, de egy olyan területen voltunk, hogy 8 kilométerre kb. Senki, tehát maximum mentőhelikopter tudott volna leszállni, hogyha hívni kell, de hát ő ezt viccesnek gondolta, majdnem megvertük. Ezután, és akkor itt jöhettek volna a sérülések, a ficamok, törések, vágások, de persze nem bántottuk, viszont nagyon-nagyon, leteremtettük Zoli barátunkat, azóta sem csinált ilyet, sőt, azt hiszem, hogy azután már nem is jött velünk kirándulni, inkább a biztonság kedvéért. Úgyhogy ilyen történeteim vannak nekem, meg aztán még biztos, hogy több dolog is eszembe jut majd a műsor alatt, de a lényeg, hogyha volt ijesztő kirándulós élménye, küldj el nekünk 0635 92-5-ös.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése, ez egy új téma, amivel még nem foglalkoztunk, és hamarosan meglátjuk, hogy mennyire népszerű, és mennyien írnak nekünk. Az biztos, hogy Laci egy hosszú üzenettel a zenék alatt már meglepett minket. Ezzel megyünk tovább, de hogyha ön is elküldené a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n megteheti. Nos, tehát Laci üzenete. A párom, amikor nem ér rá, olyankor akár egyedül is szeretek kirándulni, így a jó idő miatt a kedvenc dombos erdős útvonalamon felmentem a szakadék tetejére, és a szokásos panoráma tárult elém. Ekkor valami üvöltözést hallottam, mintha valaki nagyon nagy hangon magyarázná a dolgait a haverjainak. Eleinte csak viszonylag trágár szövegeket, aminek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, majd elkezdett olyanokat kiabálni, hogy ő azt szereti, a sír a nő, és a félelem elakad a torkán, hogy levegőt se kapjon, és ezt hasonlókat. Na, itt már ledöbbentem, néztem lefelé, és kerestem, hogy honnan jön ez az undorító szöveg, és akkor láttam, hogy nem a haverjának magyarázott, hanem velem akarta megosztani ezeket az undorítóbbnál undorítóbb nézeteit jó nagy távolságból. Én ugyan egy rendesen sportoló férfi vagyok, aki korábban küzdősportolt, hobbi szinten, így bennem nem keltett félelmet, viszont annál nagyobb undort váltott ki. Egy nő viszont egyedül hogyan kiránduljon így nyugodtan? Milyen ország ez, hogy így sétálni elmenne az ember, de nem teheti meg nyugodtan a természetben? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy mindenki biztonságosabban, nyugodtabban kikapcsolódhasson és zavartalanul sportolhasson a természetben? Hát ezeket nem én fogom megválaszolni, de igen, nagyon kellemetlen a szituáció. Az első blogban felsoroltak közül egyik sem volt benne, tehát nem eltévedés, vagy időjárás, vagy vadállat, vagy sérülés okozta a problémát, hanem egyszerűen úgy tűnik, hogy beteg ember, aki hát ilyeneket kiabál valakinek, akit meglát valahonnan, és hát ez azért elég ijesztő, mármint egy férfiként is persze fura lehet ezt végighallgatni, de hogyha egy nő van ott, hát nem is akarok belegondolni. Szóval igen, az ember is ilyen veszély lehet azért egy kiránduláson. Mi mindig jó fej túrázókkal találkoztunk eddig, de hát ki tudja, hogy mindenki az-e, és hogy miért megy az ember az erdőbe, hogyha ilyen gondolatai vannak. Nem is akarok belegondolni, még egyszer mondom. Minden esetre köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az élményt, és hát igen, nem feltétlen azoktól kell félni, amit az ember megszokta, de az a legjobb, hogyha nem félünk, meg hogy nem megyünk egyedül kirándulni, az talán a legbiztonságosabb, és akkor talán ilyen probléma nem lehet. Nézzünk egy rövidebb üzenetet. Ildi írja, hogy Fácán kirándulásonként 3 szívroham lapul, lapul, lapul, majd ha elmegyek mellette, másfél méterről elszáll hangosan, a fülem olyankor mindig ki van hegyezve a más madárhangokra is, így nekem ez elég para. Hát egyébként igen, a hirtelen megmozduló állat azért meg tudja ijeszteni az embert, amikor nem számít semmilyen mozgásra valahonnan, és igen, egy fácán is lehet ijesztő. Önnek mi volt ijesztő egy kirándulás alatt? Küldje el nekünk, hogyha van kedve, 0635 92 92-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglédrádió. A közös ismerős.

Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye egy új téma a Ceglét hangjában, és jönnek a válaszok szép számmal, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n. Lehet, hogy nem olyan eszméletlen megbotránkoztató, de azért elmondom. Hülye 9-esként az erdélyi kiránduláson elmentünk az erdőbe iszogatni, hogy a tanárok ne vegyék észre. Annyira nem voltunk messze a szálláshelytől szerencsére. Iszogattunk, beszélgettünk, egyébként kulturáltan, nem ordibáltunk meg semmi. Erre mindenkinek elkezd vinnyogni a telefonja egy medveriadó. Oldalra néztünk, ott van a nagy dög tőlünk kb. 30-35 méterre, és a telefonzaj miatt eléggé felkeltettük a figyelmét, ott szugerált minket. Olyan sebességet futottunk vissza a szálláshelyre, hogy csak na. Szerencsére nem követett minket, de akkor azt hittem összekakilom magam. Azóta se voltam erdőben, meg ilyen kevésbé frekventált helyen kirándulni, se egyedül, se mással, írja nekünk Gergő. Hát ez igen komoly élmény, egy medvével ez mondjuk 30 méterre lenni. Mondom, nekem egy vaddisznós élményem volt, az is nagyon rossz volt. Akkor is nagyon megijedtem, főleg hát mivel az egy anyuka volt, és az mindig védelmezi a kicsinyeit. A medvénél meg ki tudja, de minden esetre igen, ez benne van a pakliban. Milyen szerencse, hogy a telefonotok, vagy hát kérdés, hogy szerencse. Egyébként nemrég, pár évvel ezelőtt a magyar határon is átjött a medve, és mi ugye többször említem, hogy járunk Salgóra, és a Salgón a tábor gondnoka, Robi bácsi, ő találkozott a medvével, ő mindig viszi a kutyáit, most azt hiszem, hogy Rottweiler kutyái vannak, viszi a hegyekben sétálni, és egyszer úgy volt medve találkozása, hogy gyakorlatilag a kutya észre se vette szerencsére, a kutya szaglászott, Robi viszont meglátta egy 50 méterre előttük a medvét, ahogy az is szaglászik, és talán az észre is vette őket, mert egyszer felemelkedett két lábra. Robi pedig fogta a kutyát, és szépen csöndesen elvezette és elsétáltak, nem történt semmi komoly baj, de azért szemtől szemben állni egy ekkora állattal, és abba sem merek belegondolni, hogy mi van, hogyha a kutya észrevette volna, hogy vagy odaszalad, rátámad, vagy ebből nagy baj is lehetett volna. Minden esetre ebben az esetben nem történt baj, úgyhogy mindenki vigyázz

magára, és igen, állattal találkozni az nem egy szerencsés dolog, és igyekezzünk megőrizni a hidegvérünket. Most pontos tanácsot nem tudok adni, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni, de valamit biztosan lehet, úgyhogy ez a futás itt éppen Gergőjéknél bejött. Hazafele erdőből hirtelen ránk esteledett, az akkori barátnőmmel mentünk. 10 perc alatt nappali fényből ilyen éppen látsz jelenség lett, teljesen a semmiből. Mély, morgó kutyához hasonló hangot hallottunk, semmit nem láttam, pedig szét is néztem nagyon alaposan. El is iszkoltunk a fenébe, de a hang egy ideig követett minket, írja nekünk Ádám. Hát ez is elég para. Velünk egyszer olyan történt, hogy hirtelen lehűlés, és el is kezdett esteledni, tehát ment le a nap, és olyan köd jelent meg ezen az erdős dombos tájon, hogy egyszerűen nem tudtuk, még ismerős volt az útvonal, de az ismerős útvonalnak a hirtelen besötétedés egyszerűen eltakarta azokat a jeleit, hogy mi merre szoktunk menni. Tehát igazából, hogyha az ember 3 métert lát, akkor nagyon nehéz megtalálni azt az ösvényt, ahol leszoktunk menni és haladunk vissza a szállás felé, mert hogy nem látunk az ösvényig, nem látjuk azokat a fákat, amiket megszoktunk. Az nagyon para volt egy ideig, és hát tulajdonképpen aztán szerencsésen visszataláltunk, vagy ösztönből, vagy nem tudom, de többen összebeszélve a tapasztalatainkra, meg emlékeinkre hagyatkozva végül megtaláltuk nem pontosan azt az utat, ahol menni szoktunk, de kijutottunk egy bekötő útra, amit megismertünk, és onnantól már megvoltunk szerencsére. Nem volt az sem egy egyszerű helyzet, de még higgadsággal és odafigyeléssel azért ki lehetett jönni belőle. Ha van önnek is ijesztő kirándulós élménye, küldje el nekünk 0635 925 925-ös.

0: valóságot.
1: Következzen egy friss dal a Ceklét Rádióban.
2: Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kirándulós élményeket várunk, kedves hallgatók, ma a Ceglét hangjában. Nem azért, hogy bárkinek elvegyük a kedvét a kirándulástól, de talán tanulságként szolgálhatnak ezek a sztorik, és akkor mindenki figyelmesebben megy el kirándulni majd. Úgyhogy nézzük a következő üzenetet. Merzse Mocsár 1998 körül. Rendszeresen jártunk le biciklivel, én akár egyedül is. Egyik alkalommal már esteledett, hazafelé tekertem, amikor hallottam, hogy motoszkál valami a fák között. Megálltam és láttam a kis malacokat kb. 10 méterre. Na egyből tudtam, hogy ezek bizony a demo változatok, tehát demo változatnak fogalmazza meg a kedves hallgató a kis malacokat, és a közelben van a full version, tehát a teljes verzió, aminek drágán meg lehet vagy kell fizetni. Elkezdtem tekerni, ahogy csak tudtam, és meg is jelent csörtetve anyuci. Szerencsére akkor már elég jó sebességet elértem, pedig akkoriban még rendesen homokos talaj volt, még a turista ösvényen is. Tapostam a pedált, ahogy csak tudtam, Armstrongot is hátba veregethettem volna, annyi adrenalin zakatolt bennem. Durván parás volt a visító, szörcsögő, röfögő hang is, nem az a szelíd, simogatni való kucu volt. Hát ez nagyon komoly, István írta nekünk az üzenetet. Igen, ezekből tanul az ember, azt hiszem, és amikor a kicsinyeit kell védelmezni egy anyadisznónak, hát az senkinek nem kívánom. Az ember hozzá van szokva a normál disznóhoz, ahhoz képest szerintem nagyon ijesztő tud lenni egy ilyen állat, úgyhogy igen, hát szerencséd volt, és jól tetted, hogy elmenekültél abból a szitúból. Erdős hegyre toltam fel a bringát, hogy majd a másik oldalon legurulok, és fél úton hallottam, hogy valami megy a bozódba mellettem kb. 2 méterre. Hát egy nagy vaddisznó volt az 5 gyerekével együtt, akik már szintén elég nagyok voltak, mert feketés volt a szőrük. Gyorsan eldobtam mindent, és beálltam egy fa mögé, amíg elmentek. Ez is egy jó taktika, ezek szerint Dani írta nekünk az üzenetet, mindenki csak nagyon óvatosan. Gondoltuk párommal, jó ötlet lenne éjjel túrázni az erdőben nyáron, hogy napfelkeltekor valami üstököst keresünk az égen egy kilátóból. Éjfél körül értünk az erdőbe, majd pár méter megtétele után hatalmas morajlás, visításszerű hangok, ágrecsegés több irányból egyszerre, egy csapat vaddisznó fogadott minket, jobbnak láttuk visszafordulni és békén hagyni az erdőt éjszakára. Hát igen, ez a vaddisznó kérdés, ez azért Magyarországon úgy hallom, hogy visszatérő, és hogyha önnek is volt hasonló sztoria, ami talán ijesztő élménynek mondható kirándulás alatt, akkor ezt nyugodtan küldje el nekünk, mert a második témá is ez lesz. Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt az FM 92-től.
1: FM 92-től Cegléden, ez a sláger!

0: Ceglédi Rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy új témával jelentkeztünk a mai napon. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Erre vagyunk kíváncsiak, és ezt elküldhetik, ha van kedvük, a 0635 92 5 92 5-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra is. Hát amelyik szimpatikusabb, de akár Facebookon is írhatnak nekünk, jönnek a válaszok szerencsére, és az első óra tapasztalata az, hogy egy kirándulás legnagyobb veszélyforrásai az eltévedés, az időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések vagy a fizikai kimerültség, és ezekből is a vadállatokkal való találkozás, azon belül is a vaddisznók voltak a legnépszerűbbek az első órában, és egy ilyen üzenettel megyünk tovább, ami e-mailben érkezett tőlünk. 2 vaddisznó spotting, ez a cím. Egyszer geoládázás közben a dzsindzsásban araszolva hallottam közelről a röfögést, odanéztem, karnyújtásnyira állt tőlem a jószág, szerintem 2 percig még levegőt sem vettem, úgy megijedtem, de szerencsére valami pacifista példányt fogtam ki, mert rövid szemezés után otthagyott. Egyszer a 2 kutyámmal túrázva már csak akkor szúrtuk ki az anyakocát a kismalacokkal, amikor már csak 6-8 méterre voltak. Hála Istennek mind a 2 igazi városi kanapé kutya és szófogadó, úgyhogy vették a lapot, mikor szoborrá merevedve sziszegtem nekik olyan halkan, hogy csak tudta, hogy megállsz, maradsz, csssss. Hosszú percekig álltunk, aztán elmentek. Egyszer egyedül túráztam, esős időben, eléggé felázott, meredek terepen, lefelé mentem, és lefelé menet megcsúsztam, és konkrétan lefejeltem egy fát, kis hiány, majdnem eltörtem az orrom, pár percig eszméletlen is lehettem, arra tértem magamhoz, hogy szemerkélt az eső az arcomon, meg vérzik az orrom, de aztán lejutottam a hegyről valahogy segítség nélkül. Azt hittem, hogy itt is lesz még egy vaddisznó sztori, de nem, az igazából ahogy ígérted, meg volt a 2, meg még egy sérüléses. Hát ebből nagyobb is lehetett volna, igen, orvérzéses arc sérülés, amikor eszméletet is elvesztesz, hát az azért durva, senki nem kívánja erdőben, szerintem főleg egyedül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a történetet. Egy dologra tudok következtetni, hogy Robertnek hívnak, de ezt is csak az e-mailből, de remélem nem baj, hogy megosztottam a kedves hallgatókat, hogy a címedből erre tudtam következtetni. Nézzünk még egy történetet. Zemplén, elfogyott a vizem, egyedül voltam, forrás nincs sehol. Falu félnapi járóföldre, 30 fok van árnyékban, hétköznap tehát kevesen vannak az erdőben, nem is a kék túrán, hanem más ösvényen. Bear Grylls emléktúra lett belőle, megjött egy csapat szembe 3 óra múlva, és adtak vizet. Hú, hát igen, ezt is említettük, hogyha kifogyunk a vízből vagy az élelemből, hát az is kellemetlen tud lenni, és tényleg nincs hová fordulni sok esetben egy erdei túraútvonal vagy egy helyi túraútvonal közepén, de itt szerencsére kaptál vizet, megoldódott a helyzet, de azért csak nagyon óvatosan mindenkinek. Kedves hallgatók, ebben az órában is tehát ijesztő kirándulós élményeket várunk, ha önnek is van ilyen, küldj el nekünk 0635 92 5 92 5-ös, és úgy látom, hogy elég sok üzenet érkezik ahhoz, hogy ebből legyen egy folytatás is, de azért aki csak teheti, írjon nekünk, és én meg, ha csak tehetem, igyekszek bele sűríteni mindenkit.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye, vagy élményük, ha már kedves hallgatókként szólítottam meg önöket? Ezt elküldtetik a 0635 925 925-re, mert ez itt a Ceglét hangja, ahol én kérdezek, és talán önök megválaszolnak. Így tett a következő üzenet küldőnk is. Baráti társasággal kirándultunk nem túl frekventált helyen. Egyszer csak, vagy négy rohadt nagy kutya felénk rohanva, ugatva az úton, ember sehol, én majdnem szívrohamot kaptam, mert sajnos alapból eléggé félek a kutyáktól. Aztán végre megjelenik a két gazda, és ordítanak rájuk, szerencsére megálltak a kutyák, meg aztán megfogták őket, de én azt hittem, nekünk kampec. Ezt Mark küldte el nekünk. Ilyen velünk is történt, persze, hogy velünk is történt, velünk minden megtörtént már kiránduláson. Ott pedig három kutya futott ki egy tanyáról egyébként, egy nem túl távoli tanyáról, és hát egyértelműnek tűnt, hogy védelmezik a területüket, és hát igazából nem tudtunk más csinálni, hanem ösztönösen mindannyian, akik kirándultunk, leguggoltunk, és hívogatóan szóltunk a kutyákhoz, akik egyszer csak 10 méterre tőlünk úgy döntöttek, hogy akkor nem acsarkodnak tovább, hanem elkezdték csóválni a farkukat, és végül odajöttek, és meg lehetett simogatni mindet. De hogy mekkora szerencsénk volt, azt azóta se fogom föl, tehát ez végződhetett volna sokkal rosszabban is, főleg, hogyha mondjuk mi is kiabálva, vagy máshogy reagálunk. Itt ez bejött, de nem biztos, hogy ez a jó megoldás a kutyák ellen, nekünk itt ebben a helyzetben szerencsénk volt. Következő üzenet, Gimi, szervezett nyaranta, külföldi utakat, Spanyolországba, Portugáliába, rengeteg helyen voltunk, csak megálltunk valami kis városban egy rövid időre. Volt egy kisebb hegy a város szélén, oda felmentünk, láttam, hogy vannak sziklák, letértem az útról, hogy fotózzak, amit nem vett észre senki. Nem voltam elégedett a látványra, azért kimásztam a szikla szélére, ott sem volt jó, mert belógtak a fák, ezért leugrottam a lentebbi sziklára, ott csináltam pár igazán jó fotót, majd realizáltam, hogy ez egy 2 méter körüli ugrás volt lefele, és nem tudok visszamászni. Végül némi ugrálás után sikerült a szélén megkapaszkodni és felhúzni magam, ez már majdnem 20 éve volt, de nem mondtam el senkinek, valamiért azóta se, azok közül, akik ott voltak, pedig párakkal azóta is tartom a kapcsolatot. Ezt meg Feri küldte el nekünk, hát ezekkel a magánakciókkal mindig nagyon óvatosan, ezt kell mondanom, mert egyrésztről megsérülhetsz, másrésztről mi van, hogyha nem veszik észre, hogy eltűntél, meg hát igen, lehet, hogy ebből mentés is lehetett volna, hogyha esetleg nem tudsz fölmászni, de nem tudom, hogy az volt a jó megoldás, hogy kimászol, vagy pedig segítséget hívsz. Minden esetre szerencsére jól végződött a történet. Fejér megyében egy búzatábla mellett néztük az augusztusi hullócsillagokat, amikor a nagyon nagy sötétben valami izomból elkezdett futni, és elrohant az autó mellett. Nagyon para volt, igaz, félig kirándulós csak a sztori. Hát nem tudom, hogy végül is nem. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit történhetnek meg kint a természetben, és ez teljesen lefedi ezt a történetet. Jó lett volna megtudni, hogy mi az, ami elrohant mellettetek, de hát biztos, hogy ott volt valami nagy állat. Egyszer olyan is történt velem, akkor csak bringázni voltam, rendes kerékpár úton bringáztam már sötétedés után, és kettő rendes, nagy agancsokkal rendelkező szarvas futott volna át az úttesten, és ezzel együtt a bicikli úton is, csak pont akkor értem oda, amikor ők is odaértek volna, és nem is tudom, 3 méterre a bicikli úttól fékeztek le a nagy agancsaikkal, meg minden, én meg egy árva bicikli sisak se volt rajtam, tehát talán könyökfédő az igen, de minden esetre pont megálltak, nem tudom, hogy az kellett volna, hogy én fékezek le, vagy annyira hirtelen érkeztek meg oldalról, hogy nem tudtam mit csinálni, én mentem tovább, és szerencsére ők lefékeztek, de benne volt a pakliban ott a találkozás az állatokkal és az agancsokkal is, nem lett volna kellemes. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Továbbra is ez a kérdésünk. Még 2 blokkra visszajövünk, hogyha gondolják, tartsanak velünk.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utas szállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket.

0: 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig.
1: Az időjárásról.
0: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Ijesztő vagy félelmetes kirándulós élményekkel várjuk a kedves hallgatókat a mai adásban, ez itt a Ceglét hangja. Eltévedés, időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések, fizikai kimerültség, felszerelés vagy étel és víz hiánya, ezek a fő félelmek egy kirándulás során, amik megtörténhetnek. Lássuk, hogy a kedves hallgatóinkkal mik történtek. Elmentem egy budai hegység körtúrára egyedül 30 éves nőként. Már a vége felé közeledtem, amikor leültem egy kis tűzrakónál, voltak asztalok, padok, egy csapat is épp ott pihent. Miközben falatoztam, megjelent egy kb. 50-60 közötti pasi egyedül, gondoltam ő is pihen egyet, illetve az feltűnt, hogy amúgy engem észrevett. Én közben

0: Ben végeztem a kis elemózsiámmal, de mivel láttam, hogy néha felém néz, gondoltam, megvárom, még elindul, plusz haladjon is, majd indulok később. Így is tettem, hagytam rá rendesen, nehogy utolérjem, erre látom, hogy az első adandó alkalommal egy tábla előtt ácsorog és nézegeti. Itt már tényleg megijedtem, hogy mi a fene. Elmentem mellette, láttam, hogy közben nézeget felém, aztán felhívtam anyukám a telefonon, elmondtam, mi a szitu, és megálltam nem sokkal utána, és virágokat fotóztam, hogy megint elém kerüljen, mert a hátam mögött nem látom, mit csinál. Plusz jó hangosan telefonáltam, hogy lássa, hogy tudja a külvilág, merre vagyok. Elment mellettem, megint hagytam neki bőven távolságot, hogy ne érjen utol, de ismét lassított, és valamiért megállt. Erre nem emlékszem, mit csinált akkor, talán pisilt, de végig telefonban voltam, amilyen gyorsan tudtam, csak mentem, elmentem mellette, és utána pár perc múlva már a kocsinál voltam, így nem lett semmi szerencsére, de azért eléggé meg voltam ijedve, meg anyukám is, írja nekünk Anett. Na hát igen, az egyedül kirándulás már a műsor elején is szóba jött, hogy annak azért megvannak a parái vagy veszélyei, főleg nőként. Úgyhogy remélem, hogy ebből tanultál te is, nem feltétlen futunk össze ilyen emberekkel, sőt, biztos, hogy ez a ritkább. De azért az én közvetlen környezetemben is volt olyan történet, szerencsére az biztonságosan meg jól alakult, hogy egy hölgy és egy úr kirándultak együtt, most az urat csak idézőjelesen mondom, és egyszer csak gondolt egyet, nem voltak túl közel ismerősök, de ismerték egymást, egyszer csak az úriember úgy döntött, hogy hát ő most hátulról elkapja ezt a lányt, és ki tudja, milyen tervei voltak. Az volt a nagy szerencse, hogy arra biciklizett egy másik srác, aki ezt az egészet észlelte, és végül is kimentette a lányt ebből a szituációból, de hogyha ő nem jön ott, akkor nem is tudom, mi történhetett volna. Úgyhogy ez is fontos, vannak ilyen csoportok, ahol kiránduló társat lehet találni magunknak, akár a Facebookon, akár más közösségi oldalakon, de azért hölgyek helyében én csak nagyon óvatosan mennék el, vagy legalábbis komolyabb ismerettség után kettesben valakivel, vagy hát el sem kell menni kettesben valakivel, az elmúlt üzenetből, Anett üzenetéből láthatjuk, hogy simán jöhetnek olyan szituk, amikor egyedül indul az ember kirándulni, csak végül is összefut valakivel, aki nem feltétlenül akar neki jót, de Anettnek szerencséje volt, és azt is köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a történetet. Ez is tanulságos, nem feltétlenül a vadállatoktól, hanem néha sajnos a vad emberektől is tartanunk kell. Hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk, és azoknak, akik esetleg már elküldték az üzenetüket, de még nem hangzott el, jó hírem van, egy másik alkalommal biztosan folytatjuk ezt a témát, mert rengeteg üzenetet kaptunk szerencsére.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5. Cegléd Rádió!

Szabolcs üzenete, egy rövid üzenet, de ezzel kezdünk. Amikor gipszelt karral kellett a szakadék széléről visszamásznom egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, hogy ne csúszszak le. Hát ez biztos, hogy para élmény volt, úgyhogy Szabolcsnál ez történt. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez tehát a Cegléd hangja mai kérdése, és ez már az utolsó blokkunk. Még egyszer mondom mindenkinek, aki esetleg elküldte az üzenetét, hogy nyugodjon meg, mindenképp sorra fog kerülni, ha nem is a mai adásban, akkor a folytatásban, mert szerencsére népszerű témának bizonyult ez a mai, és lesz majd folytatás is, úgyhogy nem holnap, mert holnap egy másik témával jövünk, de egy másik alkalommal biztos, hogy mindenki sorra kerül. Lássuk akkor a mai utolsó üzenetünket. Egy éve kb. Belefutottam egy csodás családba. Csak a röfögést hallottam hirtelen, hál' Istennek anyuka nem nagyon foglalkozott velem, lassan elhúztam onnan, akkor azért majdnem be, pont. Ezen kívül, ami rosszabb volt, akkor persze emberrel futottam össze, idősebb férfi volt, aki teljesen semmiből jelent meg, eléggé messze az autótól a vicc kedvéért. Nem tudom, hogy részeg volt, vagy micsoda, de nem bírtam lerázni. Vagy egy bő 20 percen keresztül követett és beszélt hozzám minden hülyeségről. Após jött a segítségre, hála Istennek nem olyan messze dolgozott, persze pont ficam után voltam, szóval futni se tudtam rendesen. Eléggé félelmetes volt, és azóta sem járok messze egyedül túrázni, bármennyire is szeretek, vagy akarok menni, írja nekünk Iza. És hát igen, ez is eléggé olyan szituáció, ami most már többször szóba került, szóval hogyha itt voltak velünk az adás elejétől, azért leginkább egy kiránduláson ezt gondolná az ember, hogy az eltévedéstől, az időjárás viszontagságaitól, vadállatoktól, bármilyen sérüléstől, ami ott az kirándulás közben esik meg velünk, kimerültségtől, vagy esetleg a felszerelés hiányától, nem megfelelő öltözet, élelem vagy vízhiánya, ezek a fő problémák, és három üzenetünk is volt így az adás végére, most már mondhatjuk, hogy emberi veszélyeztetés volt, tehát ember által került olyan szituációba a kedves kiránduló, meg a kedves üzenetküldő, hogy azért át kellett gondolni azt, hogy mit és hogyan csináljon, mert ott azért nagyobb baj is lehetett volna. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk erre is, és ne menjünk egyedül kirándulni. A legjobb az, hogyha van velünk egy kisebb társaság, és akkor mindenki tud segíteni mindenkinek, hogyha arról van szó. Viszont a műsor végéhez értünk, kedves hallgatók, nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt is, hogyha küldtek nekünk üzenetet. Mondom, azok se csüggedjenek, akik nem kerültek sorra egy másik alkalommal, nem holnap, mert holnap egy új műsorra jelentkezünk, de hamarosan újra jelentkezik ez a téma, és akkor mindenki sorra kerül majd. Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmüket, maradjanak a Cegléd Rádióval a továbbiakban is, és találkozzunk holnap, amikor újra jön a Cegléd hangja. További jó rádiózást, a viszonthallásra! Következzen egy friss

0: hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Ukrán dróntámadás érte tegnap hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Peszkov régió ellen is. Közben az oroszok Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek meg az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartották a George Washington emlékműnél. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr Napon. Az eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat, szántóföldi és erdőtüzekhez. A Duna-Tisza közén Lajos Mize, Bugac, Cegléd határában, a Dunántúlon Kislőd közelében égett az ajnövényzet, illetve a termény. A fővárosban a 9. kerületben, a vasúti töltés közelében, Óbudán a hajógyári szigetnél, a 16. kerületben pedig az Oportó utcában kellett beavatkozniuk.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Július 5-én vasárnap a mikrofonnál Becker Bernadett, most már jól megszokott kis műsorsávomban. Töltsük együtt a napot, legalábbis egy részét, hogyha tehetik, akkor mindenképpen töltsék velem. Igyekszem majd meghálálni hasznos, friss információkkal és nagyon jó zenékkel. Alok és Jazz Glyne már is itt a folytatásban. Summer's back!
1: Jó reggelt, Ceglé!

Július 5-e van a nap, amikor az emesék és a sarolták ünnepelhetik névnapjukat. Az emese magyar eredetű, jelentése anyácska, szoptató. Sarolta török magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint a Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér menyét. Kedves emesék, kedves sarolták, nagyon-nagyon boldog névnapot! Szeglét Rádió!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul, és utána 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Szeglét Rádió.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

a nyár hamarosan indul, az ítélkezési szünet a Ceglédi Járásbíróságon is. Az ítélkezési szünet július 16-án kezdődik és augusztus 19-éig tart. Ez idő alatt az ügyfélsegítő félfogadási ideje hétfői napon 9 órától 12 óráig tart, mely előzetes regisztrációt követően vehető igénybe, amely legkésőbb az ügyintézés időpontját megelőző munkanapokon, munkaidőben terjeszthető elő telefon vagy elektronikus úton. A nem regisztrált ügyfelek ügyeinek intézése a szabad kapacitás függvényében történik. Az ügyfélcentrum félfogadási ideje minden nap 9 órától 11 óráig tart. Az ügyfelek a papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton nyújthatják be, vagy az épületben található gyűjtőládában helyezhetik el. Az ügyelet ideje alatt elsősorban a kezelőirodákkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ügyintézés érdekében. Erre hívják fel tehát a figyelmet, ítélkezési szünet indul július 16-án.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újrafogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a Nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

Derik, hallottam már ezt a dalt, ők voltak a Last Ketchup, és ez volt a Ketchup Song itt a 92.5-ön. Hamarosan jönnek a hírek, de addig még azért adok lehetőséget, például a New Level Empire-nek legyenek ők. Ez már itt a velem.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Ukrán dróntámadás érte tegnap hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Peszkov régió ellen is. Közben az oroszok Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek meg az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. Washingtonban a hőség miatt lemondták a hagyományos ünnepi felvonulást, de a hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat megtartották a George Washington emlékműnél. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr napon. Az eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat.

jöjjön át a horoszkóp, annak is az első felvonása itt a 92.5-ön, kedves Kos, már nem viselkedik olyan bolondos hebehúgya módon, kivéve ami a pénzügyeket illeti, pedig jobb volna óvatosabban bánni a pénzzel. Nem most van itt az ideje a nagy költekezéseknek, a mérleg ugyan egyelőre még pozitívat mutat, de nem biztos, hogy minden bevétele bejön, amire számít. Legyen kis és spórolósabb, Bika. A mai napot inkább a lustálkodásnak szentelné, vagy legalábbis a kevésbé megerőltető sportoknak, teljesen igaza van. Nem kell mindig rohanni, lehet például csak lazán biciklizgetni, vagy úszkálni is. Ha a lustálkodáshoz van inkább kedve, akkor akár a tervezett programokról is lemondhat. Végül is az a lényeg, hogy legalább a szabad idejében azt tegyen, amihez igazán kedve van. Ikrek, tele van nagy tervekkel, egy csodálatos utazás áll most ön előtt. A mai napon azonban még rengeteg a teendője, ha azt akarja, hogy valóban felhőtlen legyen az útja. Készítsen listát az úti holmiáról, nehogy valamit otthon hagyjon. A precizitás az ön erőssége, a családtagjaival kapcsolatban önnek kell a gondoskodónak lennie. Ezt már szinte el is várják öntől, persze a gyerekeit még átnevelheti. Rák. Jó időszakot él át, jól megy a sora, de akkor érezheti magát igazán jól, ha a hedonizmust a lehető legnemesebb értelemben élheti meg. Egyre jobban foglalkoztatja például a konyha világa. A kulináris élvezetek már nem csak mint fogyasztót, hanem mint alkotót is érdeklik. Akár művészi színvonalra is emelheti ezt a tehetséget a mai napon, a tálalásban is. A forma is épp olyan fontos, mint a tartalom. Oroszlán, vigyázzon jobban az állására, azt hiszi talán, hogy mindenkit úgy ugráltathat, ahogyan ön fütyül, de sajnos ez nincs így. Vannak ellenlábasai, és akár még a kedvenc főnökénél is eláshatják, ha nem vigyáz egy-egy elejtett szavára. Ez most is igaz, a hétvégén kell dolgoznia. Látszólag a figyelőszemektől távol van, de ez nem igaz. A szabadnapos akkor véletlenül futhat össze feljebb valójával. Szűz. Ha eddig nem tette volna, a mai napon üljön le párjával, és tervezzék meg végre a nyári szabadságukat. Az utóbbi időben kissé eluralkodott önön a tervszerűtlenség, legalábbis az indulás idejét és az utazás célját beszéljék meg. Ha pedig a spontaneitást többre tartja, akkor beszéd helyett csapjon a lovak közé, vagy üljön a volán mögé. Akár véletlenszerűen is odajuthatnak, ahol a legjobb. Hamarosan folytatom.

Jöjjön a horoszkóp folytatása, lehet, hogy már a holnap búja nyomja a lelkét, még ne sírjon, nincs vége a hétvégének. A mai nap még rengeteg új kalanddal szolgálat, csak mozduljon ki a négy fal közül. Egy régi barát most új színben tűnhet fel önnek, a bús embereket, a szomorú nótákat azonban kerülje. A vasárnap igenis vidám az, csak a rossz marketing, ami szomorúvá tette, önnek máshoz sikert. Skorpió, az elmúlt időszakban jelentős terhet, felelősséget akasztottak az önnyakába, és ez még a hétvégén is nyomasztja, nem hagyja nyugodni. Ha semmiképpen sem tud könnyíteni a lelkén másként, akkor vágjon bele, holnap így könnyebb lesz. De talán még jobb lenne, ha egyelőre feledni a szigort és az elvárásokat. A mai napon például gyakorolhatná, ha a földtől való elszakadást hintázzon, akkor is, ha nem gyerek. Nyilas. Igazi nyilas módjára már tűkön ül és végre utazni vágyik. Szeretne minden ajtót bezárni maga mögött, ami az itteni élethez fűzi, legalább átmenetileg, szinte az is mindegy hová és az is mivel. Autóval, repülővel, bakancsban vagy akár mezítláb is, de mennie kell. A legjobban akkor érezheti magát, ha tengerek veszik körül, ha a nagy vizek között szinte elveszhet, hogy újra rátalálhasson önmagára. Bak, ideje áldozatokat hozni valakiért, aki fontos önnek, a családjáért, a gyerekéért, vagy akár egy távoli rokonáért is. Ha például van a családjában olyan fiatal, aki idén felvételizett valamilyen felsőiskolába, vagy netán már ott tanul és vizsgázik, akkor itt az ideje, hogy szurkolni kezdjen neki, sőt, talán másképp anyagilag is támogathatja most. Vízöntő. A mai napon hatalmába kerítheti önt az alkotási vágy, szinte vibrál, erősnek és aktívnak érzi magát, új kihívásokkal is szembe bír most nézni, talán valami egészen újat is alkothat. A szép érzéket is jól hasznosíthatja ma, ha kertészkedik, vagy valamilyen kézműves mesterséget űz, élvezni fogja az anyaföld, az anyag érintését. És halak, találkozni szeretne valakivel, valakikkel, aki vagy akik fontosak önnek. Lehet, hogy mégis csalódást hoz a mai nap velük kapcsolatban, főleg ha már régen nem látta őket. Minden változik, ők is, de éppen úgy ön is. Ennek ellenére jobb, ha nyílbe üti a találkozót. A kimozdulás azért is jót tesz önnek, mert új, másféle környezetbe kerülve jobban érezheti magát. A rutin ma untatja, még a szabadidős tevékenységekben is. Ceglét Rádió.

Már is ne zárja az órát, hanem a Sound System csinál gyereket, 2003-ban tették közzé ezt, nem úgy közérdekű felhívást, na de hát, no szóval jön ez a dal, hogy jöjjönnek utána a reklámok, majd pedig a friss hírek, és indulásul egy újabb óra Benzonbonnal, Mystical Magical.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Vihar miatt evakuálták Washingtonban a 250. évfordulós ünnepségen résztvevőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal létrehozása. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül kialakított biztonsági zónában. A jelenlévőket a rendőrök kiterelték, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket, és közölték, hogy rövidítve, de megtartják az eseményt, amelyen Donald Trump elnök is beszédet mond, majd nagyszabású tűzijátékkal készülnek a szervezők. London és Washington a jövőben is megvédi közös értékeit, írta az Egyesült Államokat köszöntő üzenetében harmadik Károly. A brit uralkodó Camilla királynéval áprilisban járt hivatalos látogatáson a tengeren túlon, amikor a kétoldalú kapcsolatok feszültek voltak az iráni helyzet miatt. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Karbantartás miatt ma is módosított menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 37A villamos. Előbbi helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár. A 37 aljelzésű szerelvények pedig csak a Blaha Lujza tér Népszínház utca és a Hidegkúti Nándor stadion között közlekednek. A Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Az időjárásról.
8: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Benzonban indította az órát, ez volt a Mystical Magic Elite a 92.5-ön, azt az órát, ami főképp már a lapszemléről szólna, és ezen kívül is jön még hasznos, fontos információ itt a 92.5-ön. Jó reggelt, nagyon-nagyon szép vasárnapot!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegli!

Ha valaki nomtalanításon gondolkodik, most figyelje, mert egy nagyon fontos határidő közeleg, július 6-a, eddig igényelhető a második fél évre eső díjmentes házhoz menő lomtalanítás. Az igénybejelentést követően a lomtalanítás július és augusztus hónapban történik. Ugye bizonyára tudják, hogy most már évek óta nem szervezett, előre meghirdetett időpontban történő lomtalanítás zajlik a városban, hanem a kertesházas övezetekben, házanként, társasházak esetében társasházanként kérhető a lomtalanítás ingyenesen évente két alkalommal, de ezt be kell jelenteni, le kell egyeztetni az időpontot, és ki kell tenni a hulladékot, a lomtalanításra szánt lomhulladékot, ugye nem mindegy, hogy miért, mert hogy lomhulladék az eseti jelleggel keletkező nagyméretű darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe, magyarán a kukába. Például berendezési tárgyak, asztalok, székek, szekrények, ágyak, komódok szétszerelt, mozgatható állapotban, aztán fából készült bútorok, tárgyak, ablakkeret, ajtó, kerítés, műanyagból készült tárgyak, vödör, láda, kerti bútor, gyerekjátékok, oldó, virágcserép, aztán textíliák, így szőnyeg, ágynemű, ruhanemű, szivacsmatrac. Viszont ami nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem is viszik el, zöld hulladék, gaj, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék, veszélyes elektromos, elektronikai készülékek, például a tévé, ütő, gumiabroncsok, autó és gépalkatrészek, veszélyes hulladékok, például az akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, használt sütőolaj, zsíradék, gépjárműolaj, illetve nyilvánvalóan az állati tetem fertőző és undort keltő anyag. Heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, szelektív, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék, tehát ezt nem lehet kitenni a lomtalanítás során, viszont a többi berendezési tárgyakat is, amit már felsoroltam, igen. A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 5 óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki, mármint a lom. Kérik, hogy a nagy darabos lom kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszorodás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre, a lomhulladékot pedig minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöld területeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, és hogy hol lehet kérni a lomtalanítást, a 061-776-7777-es telefonszámon, vagy az ügyfélszolgálat@dtkh.hu e-mail címen. Bevő azonosító megadása szükséges, tehát erre szükség van, vagy hogy szerződésünk legyen a DTKH-val. Tehát lomtalanítás második fél évre, július 6-áig igényelhető.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-17:00, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklám.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a Lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. A második legmelegebb júniuson vagyunk túl, extrém hőhullámmal, írja a lap. Azt gondolom, ezt mindannyian észrevettük. Országos átlagban 22,5 fok volt az idei június középhőmérséklete, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 19,8 fokos átlagát, mármint hogy a 91 és 2020 közé első időszak átlagát. Ezzel országosan a második legmelegebb lett 2026 júniusa, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A beszámoló szerint az Alföldön többfelé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értékek csak az északi völgyekben és a magasabb hegyeken fordultak elő. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám hazánkat is elérte, és az abszolút magyarországi maximum hőmérséklet rekord megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb érték a 20. század kezdete óta. De június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer 2007. július 20-án fordult elő. Csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, az országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 39,8 mm, ami 45%-kal elmarad az éghajlati átlagtól. Az ország legnagyobb részén 25 és 50 mm között alakult a hónap csapadék összege, de a középső ország részben többfelé 20 mm alatt maradt. A csapadékosabb térségekben is általában kevesebb, mint 80 mm esett, többet csak kevés helyen, például a Bükkben mértek. Hogyha kíváncsiak még hasonló számokra, olvassanak róla a Népszavában. Több ezer flakonos, hajléktalan, drogos, zavart, pszichiátriai beteg kószál Budapest utcáin, a megoldáshoz pedig nem lesz elég, a rendőrség, írja a lap. Győri Péter, szociológus, a fővárosban utcán élő hajléktalanok számát 1000-1500 főre teszi, közel 1000-en élhetnek zárt kerti sufnikban, 300-400-ra tehető az utcán kószáló kezeletlen pszichiátriai betegek száma, míg az olcsó könnyű drogosok több ezren lehetnek. Ehhez adódnak a flakonosok, akik szintén 3-5000 fős csapatokat alkothatnak. Közvetlen a kamera alatt lövik magukat a 8. kerületi szeszgyár, közben mások mossák mindenüket a szomszédos köztér kútjánál, miközben az agyák tágra nyílt szemű gyerekeikkel vágnak át a parkon. Akad olyan józsefvárosi, aki kétszer is meggondolja, hogy mikor induljon le a kutyafuttatóba az ebbel, mert a drogosok azzal szórakoznak, hogy például nem engedik ki. Más arról ír a közösségi portálokon, hogy a női névre rendelt taxiba bepattanó fiatal csávók vitetik magukat keresztül kasul a városban és adják el a drogokat. A frissen felújított Blaha Lujza tér és a patinás korvináruház környéke egy lepra telep lett, megint idéztem a Népszavát. Az 50-es villamos ablakából pedig már-már apokaliptikus filmbe illő jelenetet láthat a bámészkodó. A kökinél a gyorsforgalmira vezető híd alatt egy óriási szemét kupacba fúrja be magát valaki. Akad olyan is, akinél már elszakad a cérna, senki se hivatkozzon empátiára, szociális érzékenységre, mert az volt, nincs. Az itt élő dolgozó adófizető emberek érdekeit kinézi. Nos, erről a témáról is olvashatnak sokkal bővebben, és még ennél is klasszikusabban, ha szabad így fogalmazni, a Népszavában.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
7: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Vihar miatt evakuálták Washingtonban a 250. évfordulós ünnepségen résztvevőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal létrehozása. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül kialakított biztonsági zónában. A jelenlévőket a rendőrök kiterelték, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket, és közölték, hogy rövidítve, de megtartják az eseményt, amelyen Donald Trump elnök is beszédet mond, majd nagyszabású tűzijátékkal készülnek a szervezők. London és Washington a jövőben is megvédi közös értékeit, írta az Egyesült Államokat köszöntő üzenetében harmadik Károly. A brit uralkodó Camilla királynéval áprilisban járt hivatalos látogatáson a tengeren túlon, amikor a kétoldalú kapcsolatok feszültek voltak az iráni helyzet miatt. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Karbantartás miatt ma is módosított menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 37-a villamos. Előbbi helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár. A 37 aljelzésű szerelvények pedig csak a Blahalujza tér Népszínház utca és a Hidegkúti Nándor stadion között közlekednek. A Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Az időjárásról.
7: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható.
1: FM 92.5 Létrádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Lapszemlében említett két írása. Itt a 92-5-ön véget ért a nagy szamóca teszt, a gyümölcsök 10%-a megbukott. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, eszközölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta tehát a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A teszt során a vizsgált szamócák nagyjából 10%-a volt problémás. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, ahogy már említettem volt. Az ellenőrök 482 forgalmazó helyen vizsgálták a gyümölcsöt, 537 tételt ellenőriztek. A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketekre, zöldséggyümölcsüzletekre, valamint azokra az ideiglenes árusító helyekre is, amelyek a szezon idején országszerte megjelennek utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. A legsúlyosabb esetekben a hatóság kénytelen volt intézkedni a tételek forgalomból történő kivonásáról. 10 tételt, összesen 2,7 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni, ismertette az NKFH. Hogy mit ismertettek még, olvassanak róla a Magyar Nemzetben. És szeptemberre betilthatják a mobilozást a lengyel iskolákban, erről is ír a lap. Csak nem egyhangulag szavazta meg a lengyel parlamenti alsóház azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében betiltanák a mobiltelefonok használatát az óvodákban és az általános iskolákban a növendékeknek. Óvodákban. Most a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. Szeptember 1-től lépne életbe a tilalom, mégpedig az egész iskolai tartózkodásra, így a szünetekre és az iskola területén kívül szervezett foglalkozásokra is kiterjedve. Kivételt képeznének azok az esetek, amikor a tanár oktatási célra engedélyezi az eszközt, vagy amikor a tanulónak sürgős kapcsolatfelvételre van szüksége a szüleivel, illetve a telefon használata egészségügyi okokból elengedhetetlen. A tiltás közvetlen életveszély vagy egészségi probléma esetén sem lenne érvényes. Iskolai kirándulásokon szintén nem érvényesítenék az általános tiltást, és bentlakásos intézményekben sem. Erről a témáról bővebben is olvashatnak tehát a Magyar Nemzetben, és én még mindig ott tartok, hogy be kell tiltani az óvodában a mobiltelefont. Az iskola még értem, hagyjam. De hogy óvoda,

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a Nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Kató nénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap kétírása a lapszemlében. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat rendkívül ritka példányára bukkant egy önkéntes levéltáros. A dokumentumon azóta restaurálási munkálatokat végeztek, kisimították a gyűrődéseit, hogy kiállításra alkalmas állapotba hozzák, írja tehát a lap. Az 1776-ban a New Hampshire állambeli Exeterben nyomtatott dokumentumból az egész világon csak 11 darabot őriznek, és ez az első példány, amelyet az amerikai Egyesült Államokon kívül találtak meg. Az ország alapító okiratának a brit állami levéltárban évszázadok óta rejtőző példányára Michael Score, egy nyugdíjas biztosítási ügynök talált rá egy unalmas csütörtök reggelen. Score, aki 11 éve önkénteskedik a Nemzeti Levéltárban, májusban bukkant a dokumentumra régi hajóskapitányok papírjainak átfésülése közben. Mint elmondta, az egyik levélnek rengeteg melléklete volt, ezek között talált rá függetlenségi nyilatkozat példányára. Score arra kérték, hogy tartsa titokban felfedezését a többi önkéntes, valamint barátai és családtagjai előtt, amíg a történészek alaposan megvizsgálják a példányt. A dokumentum, amelyben kikiáltották a 13 amerikai gyarmat elszakadását Nagy-Britanniától, azok között a papírok között volt, amelyeket a brit királyi haditengerészet 1776-ban karácsony estéjén foglalt egy amerikai hajó elfogásakor. Az efféle példányokat gyakran hajókon szállították, és azért készültek, hogy a függetlenség kikiáltásáról szóló hírt gyorsan eljutassák a többi gyarmatra, támogatást szerezve a forradalmi ügynek, már amennyire gyors, ugye az akkori megközelítés szerint ez bizony gyors volt. Bővebben erről is olvashatnak a Magyar Hírlapban. És fehér neműben ment az utcára, őrizetbe vették, írja a lap, de hogy ki is. Iránban a hatóságok a társadalmi szabályok megsértése miatt rövid időre őrizetbe vettek egy nőt, aki fehér neműben ment ki az utcára. A tájékoztatás szerint az eset az ország középső részén lévő Jazd város egyik parkjában történt. Az IRNA, az iráni állami hírügynökség úgy tudja, hogy a nő, aki állítólag súlyos mentális betegséggel küzd, azóta hazatérhetett családjához. Az incidenst az ügyészség kiemelten fontosként kezeli, tette hozzá a hírügynökség, további részleteket azonban nem közölt. Az esetről a közösségi médiában is megjelentek videófelvételek, amelyeken egy lila alsóneműt viselő nő látszik, a képek valódiságát azonban független forrásból nem lehet megerősíteni, azokon ugyanis szándékosan elhomályosították a nő arcát és a teste körvonalait. Korábban Teheránban történt már hasonló eset, amellyel kapcsolatban később sajtóforrások azt közölték, a fehér neműben sétáló nő ezen a módon kívánt tiltakozni a nőkre kirótt szigorú öltözködési szabályok ellen. Erről is bővebben a Magyar Hírlapban.
0: FM 92.5 Zeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Vihar miatt evakuálták Washingtonban a 250. évfordulós ünnepségen résztvevőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket, beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okát.
1: Az időjárásról.
4: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, napközben 26-31 fok várható.
1: Közlekedési információk.
5: Ahogy arról már sokszor hallhattak itt a Cegléd Rádióban is, Kármán Sándor emlékére, tiszteletére avatnak ma domborművet a Szabadság téren a Dobmúzeum mellett. A dombormű avató biztonságos lebonyolítása érdekében a gépjármű forgalom elől egész pályás lezárás lép életbe, méghozzá 16 és 20 óra között a Szabadság tér Bercsényi utca és Népkör utca közötti szakaszán. Tehát a Szabadság tér Bercsényi és Népkör utcai szakaszát ma 16 és 20 óra között lezárják.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szilvi és Mary Joe közös dalával a 2025-ös Still Into You-val indult az óra. Jó reggelt a most ébredezőknek, a mikrofonnál Becker Bernadett. Ebben az órában én speciál, leginkább a bulvárlapokkal foglalkozom, majd a jó zenéken kívül nyilvánvalóan. Jön majd a Bors és a Blik néhány írásat, tartsanak velem, hogyha tehetik. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. Szegléd.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon hát a bulvárlapszemle a Bors két írásával. Tallós Rita törött bokával járta be Lisszabont, a 65 éves színésznő gipszben, mankóval, még edz is. A színésznő egy motorbaleset következtében tört el a bokáját egy hónappal ezelőtt, de őt még ez sem állítja meg. Tallós Rita lábtörése ellenére dolgozik, utazik és edz, ami még egy 20 éves fiatal esetében sem lenne kis teljesítmény. Tallós Rita és Barbinek Paula imádnak motorozni, de az utóbbi időben sajnos mindkettőjükkel előfordult, hogy balesetet szenvedtek. Rita ráadásul a bokáját törte el, ami miatt eleinte fekvő gipszbe kényszerült, amit mostanra a mankók és a járógipsz váltottak fel. És mivel az örökmozgó színésznő szinte képtelen csak a pihenésre koncentrálni, így amit tud, azt igyekszik épp úgy elvégezni, mint korábban. Erről mesélt a lapnak. Tallós Rita tavaly az Ázsia Express 2025-ös évadában versenyzett lányával, Barbinek Paulával, amit szintén úgy csinált végig, hogy a forgatás előtt néhány nappal került le a gipsz a törött csuklójáról, most pedig a bokája törte, de ez sem akadályozta tehát őt abban, hogy a születésnapjára kapott lisszaboni úton jól érezze magát. Remélem, hogy 9-e, 10-e körül leveszik a gipszet, mert én képtelen vagyok egy helyben ülni, folyton megyek, bár így, hogy a jobb lábam van gipszben, még kocsit sem tudok vezetni. Bár nem tudom, hogy fog kinézni a lábam, ha leveszik a gipszet, mert lesz ott minden, megjártam bele az óceántól kezdve a Dunáig mindent, és biztos nem fog megdicsérni az orvos, ha meglátja, mi van a gipsz alatt, kezdte viccelődve a színésznő. A lisszaboni utat viszont mindenek ellenére fél lábbal is kénytelen voltam bevállalni, mert ezt kaptam a lányomtól és a húgomtól a születésnapomra. Szóval elment a női csapat, a húgom, a lánya, Paula, a lányom és én, és nagyon jól éreztük magunkat. Bár a repülés nem volt épp kényelmes, és nekem az óceánban a fürdés is kimaradt, de az élmények kárpótoltak, folytatta. Kaptam igazolást, hogy repülhetek gipszben, szóval két mankóval indultam útnak, és szerencsére nem vittünk kerekesszéket, mert annyira hegyes völgyes macska köves az a város, hogy nem is lehetett volna megoldani, hogy azzal közlekedjek. Hogy mit mesélt még Tallós Rita az élményeiről, olvassák el a Borsban. És rendkívül magányos érzés volt, kamerák előtt mondta ki a fájdalmas igazságot Péli Barna. Futó tűzként terjed a neten egy videó, ami teljesen meghökkentette a gyanút nagy rajongókat. Péli Barna őszintén vallott a csillogás mögött rejlő fájdalmas igazságról. Az internet pörgős hadaró stílusáról ismert videós a Bazu, aki az utcán szólít le hírességeket és vagyonos embereket, újabb nagy ágyút kapott mikrofon végre. A fiatal tartalomgyártó korábban már Manuellel, Rácz Jenővel és Azaria menedzserével is készített interjút, ezúttal pedig Péli Barna énekesbe botlott bele az utcán. Az énekes nem zárkózott el a hirtelen jött kérdések elől, sőt meglepő őszinteséggel mesélt a pályájáról, a sikerekről és a csúcson megért mélypontokról is, felidézve olyan legendás slágereket, mint a Hófehér Jaguár, a Keserű méz vagy a Végső vallomás. A zenész nyíltan vállalja a múltját, hiszen kerek 3 évtizede van jelen a hazai zeneipar fősodrában, és semmit sem bánt meg ezen az úton. Nyugodtan mondjuk ki, 30 éve csinálom, az élet mindenképpen megéri, azokat a hibákat, amiket elkövetsz, azt azért követed el, hogy éppen olyan legyél, amilyen vagy, semmit nem bántam meg, az áldozatokat sem, jelentette ki határozottan Barna, aki már kisfiúként is pontosan tudta, hogy mi szeretne lenni, felidézte az emlékeit, és azt is, hogy mikor volt a mélyrepülés. Most azonban jöjjön egy olyan dal, ami abszolút nem a mélyrepüléses korszakból van, United és a Hófehér Jaguár itt a 92-ten.

0: Cegléd rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Vihar miatt evakuálták Washingtonban a 250. évfordulós ünnepségen résztvevőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket. Beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okát.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, napközben

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi parkerdőben július 10-én és 11-én.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemle zárásaként jön két írás, most már a Blikből, itt a 92.5-ön. Az új éttermi etiket miért bunkóság a séffel szemben minden fogást lefényképezni, teszi fel a kérdést. A Blik, a gasztronómiai turizmus és az Instagram kultúra kéz a kézben járnak, hiszen ma már szinte minden étkezés egy mini fotózással kezdődik, kikérem magamnak, nálam nem. Az éttermekben azonban egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hol húzódik a határ a művészi önkifejezés és az udvariatlanság között. Az új gasztro illemtan szerint az ételfotózás nem tilos, de vannak szabályok, amelyeket érdemes betartani, hogy ne rontsuk el mások élményét, illetve ne tegyük tönkre a sajátunkat sem. De hogy miért is zavarja a séfeket az ételfotózás, a csúcsszintű séfek számára az étel nem csupán táplálék, hanem egy gondosan megkomponált műalkotás. A hőmérséklet, az illat, a textúra és a megjelenés mindegy átgondolt történet részei. Amikor azonban az étel percekig várakozik a tökéletes fotó kedvéért, ezek az elemek gyorsan megváltoznak. Különösen a meleg ételek esetében kritikus, hogy azonnal elfogyasszák azokat. Ha a vendég előbb fotóz, posztol, begyűjti a lájkokat, és csak utána eszik, majd később panaszkodik, hogy az étel nem elég forró vagy ízletes, a séfek joggal érezhetik úgy, hogy az ételük nem kapta meg a neki járó tiszteletet. Az ételfotózás nem csak a séfeket, hanem a többi vendéget is zavarhatja, egyre több étterem számol be arról, hogy a vendégek a tökéletes képkedvéért elmozdítják a poharakat, a dekorációt, vagy akár felállnak, mások asztalai közé tolakodnak. A vakufény használata pedig különösen zavaró lehet, főleg esti órákban vagy kisebb, intimebb helyiségekben. Tehát az új gasztró illemtan szerint a fényképezés nem ronthatja el mások élményét, egy gyors, vaku nélküli fotó általában senkit sem zavar, de a fotózás fontosabbá válik, mint maga az étkezés, az már problémát jelenthet. Hát ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy ideig jutunk, hogy már gasztró illemtan szabály vonatkozik a ételek fotózására. Hová fajul ez a világ? Miért éppen ahhoz megy oda a kutya, aki fél tőle? Ezt a nagyon fontos kérdést is felteszik a Blikben. Sok kutyatulajdonos ismeri a helyzetet, a társaságban mindig akad valaki, aki tart a kutyáktól, és valahogy mégis hozzásétál oda elsőként a négy lábú. Sokan ilyenkor azt gondolják, hogy a kutyák megérzik a félelmet, és ezért keresik ezeknek az embereknek a társaságát. A kutya viselkedés szakértők szerint azonban a magyarázat ennél jóval összetettebb. A kutyáktól félő emberek ösztönösen szemmel tartják az állatot, folyamatosan figyelik minden mozdulatát, mert így próbálják felmérni jelente veszélyt. A kutyák azonban ezt egészen másképp értelmezik, számukra a hosszantartó szemkontaktus gyakran azt jelenti, hogy a másik fél kapcsolatba szeretne lépni velük. Ha ehhez még bizonytalan testtartás, hátrálás vagy feszült mozdulatok is társulnak, a kutya ezt nem elutasításként, hanem érdeklődésként érzékelheti. Nem csak a testbeszéd számít, a kutyák rendkívül kifinomult szaglásuknak köszönhetően képesek érzékelni az emberi szervezetben stressz helyzetben termelődő hormonok, például a kortizol és az adrenalin jelenlétét is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kutya támadni készül, sokkal inkább azt érzékeli, hogy a másik ember izgatott vagy feszült, ami felkeltheti a kíváncsiságát. Egyes kutyák ilyenkor akár megnyugtató szándékkal is közelebb mennek, hogyha érdekli még önöket. További tény is arról, hogy a kutyák mit gondolnak, ahhoz képest, amit mi gondolunk, hogy gondolnak, napozzák fel a Blikket. FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító miatt riasztották a gripeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket. Beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak, a jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók ma délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán, a Postás-Strand és a Budakalászi Dunasétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen.
1: Az időjárásról.
10: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, napközben 26-31 fok várható.
1: Közlekedési információk.
11: Ahogy arról már sokszor hallhattak itt a Cegléd Rádióban is, Kármán Sándor emlékére, tiszteletére avatnak ma domborművet a Szabadság téren a Dobmúzeum mellett. A dombormű avató biztonságos lebonyolítása érdekében a gépjármű forgalom elől egész pályás lezárás lép életbe, méghozzá 16 és 20 óra között a Szabadság tér Bercsényi utca és Népkör utca közötti szakaszán, tehát a Szabadság tér Bercsényi és Népkör utcai szakaszát ma 16 és 20 óra között lezárják.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Lui indította az órát, ez volt a Get Lucky, itt a 92-t, Marison Sophie and the Giants, és Purple Disco Machine közöse, és a Paradise, hogy utána köszöntessem a névnaposokat, jó gyerek, majd események, évfordulók, és persze a napi a szülöttjei, vagyis ez a kalendárium órája, a mikrofonnál Becker Bernadett.

Július 5-e van a nap, amikor az emesék és a sarolták ünnepelhetik névnapjukat, az emese magyar eredetű, jelentése anyácska, szoptató. Sarolta török magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint a Charlotte név magyarosítása, jelentése fehér menyét. Kedves emesék, kedves sarolták, nagyon-nagyon boldog névnapot!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjön át néhány esemény évforduló, természetesen mind július 5-éhez kapcsolódó. 982 éve annak, hogy a Győr közelében fekvő Mainfőnél megütköztek 3. Henrik német-római császár és Aba Sámuel magyar király hadai. 1119 éve a Pozsony melletti csatában a magyarok legyőzték a bajor sereget. 196 éve annak, hogy elfoglalták a franciák Algírt, majd 132 év után Algéria ugyanezen a napon nyerte vissza függetlenségét. 161 évvel ezelőtt ezen a napon Londonban megalapították az Üdv hadsereget, nemzetközi egyház, amelynek hitvallása a Bibliára épül. A világ több mint 100 országában működő Üdv hadsereg mindenütt azonos irányelvek szerint munkálkodik, munkamódszereit azonban az adott ország körülményeihez igazítja. A jelszaval levest, szappant, üdvösséget. Más szóval, ha az ember éhes vagy nincs lehetősége tisztálkodni, nem elég Isten szeretetéről beszélni neki. A szervezetet keresztény misszió néven alapította William Booth metodista pap Londonban. Elsősorban az alkoholizmus és a prostitúció leküzdésére, a legalsóbb néposztályok megsegítésére és lelki gondozására. A szervezet 1878-ban vette fel az Üdv hadsereg nevet. És 80 évvel ezelőtt ezen a napon először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini egy párizsi divat bemutatón. A Louis Riard autómérnök által tervezett, igen, autómérnök által tervezett, akkoriban botrányosnak tartott mérete miatt atomnak nevezett fürdőruha kezdetben óriási vihart kavart. A női idomokból alig valami takaró ruhadarab bemutatását egyetlen hivatalos manöken sem vállalta. Bemutatására végül a jelzett napon, tehát július 5-én Párizsban a híres Deligny úszodahajón egy divatbemutató keretében került sor. A Casino de Paris mulató egyik vetkőző táncosnőjét kérték fel, hogy sétáljon végig a páston a csöpnyi ruhadarabban. A férfiaknak persze nagyon tetszett az új fürdőruha, a táncosnő több tízezer szerelmes levelet és házassági ajánlatot kapott a megvadult férfiaktól. Nos hát, itt kezdődött a bikini, hát mondhatnám azt, hogy diadala, de álmokfutása is, minden itt kezdődött, ami bikini. Szeglét Rádió! 92!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító miatt riasztották a gripeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket. Beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók ma délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán, a Postás-strand és a Budakalászi Dunasétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, napközben 26-31 fok várható.
0: Ceglédrádió FM 92.9.

Jó gyerek, most már a nap híres vagy híresebb szülöttjei itt a 92-ten, elsőként egy egyértelműen híres. 844 éve született ezen a napon Assisi Szent Ferenc, olasz katolikus rendalapító költő, Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. 173 éve született Csontvári Kostka Tivadar festőművész, akinek a magányos cédrust köszönhetjük. 90 is, sok más mellett. 94 éve született ezen a napon Horn Gyula miniszterelnök, aki 1989-ben megnyitotta a határt a kelet-német menekültek számára nyugat felé, és nem csak ennyiből állt nyilván tevékenysége, de ezt emeli ki a kalendárium, nem véletlen. 76 éve született Huey Lewis amerikai zenész, zeneszerző és színész, akinek pedig a The Power of Love című dalt köszönhetjük, nem azt a balladát, hanem egy másikat, de azt se kizárt, hogy meg is mutatom majd. És egy nehezen kimondható szám, mert hogy hihetetlen, hogy 2005-ben még születtek emberek, már pedig viszonylag sokan, sőt nagyon sokan, 2005-ben megszületett szombr amerikai énekes dalszerző. Hamarosan zenélnek, énekelnek az ünnepeltek, de most nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok minden ma ünneplőnek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: jöjjönek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő óra Szigelei Jackson, ami közösével Riptide.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió, Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr Napon. Az eseményen Pusfai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Ponyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Karbantartás miatt ma is módosított menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 37 A villamos. Előbbi helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár, a 37 A jelzésű szerelvények pedig csak a Blaha-Lujza tér Népszínház utca és a Hidegkúti Nándor stadion között közlekednek. A Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni.
1: Az időjárásról.
9: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, itt a 92-5-ön, ebben az órában pedig a kiváló muzsikák mellett én, Becker Bernadett, néhány hasznos, fontos információval igyekszem majd szolgálni önöknek. Például a lomtalanításra készülnek, talán némi enyhüléssel, némi életkedv is visszatér mindenkibe, és talán több idő van. Én nálam például a nyár a lomtalanítás időszaka. Szóval, hogyha lomtalanításra készülnek, akkor figyeljenek, hasznos, fontos információk jönnek majd hamarosan.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. Szegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

Ha valaki nyomtalanításon gondolkodik, most figyelje, mert egy nagyon fontos határidő közeleg, július 6-a, eddig igényelhető a második fél évre eső díjmentes házhoz menő lomtalanítás. Az igénybejelentést követően a lomtalanítás július és augusztus hónapban történik. Ugye bizonyára tudják, hogy most már évek óta nem szervezett, előre meghirdetett időpontban történő lomtalanítás zajlik a városban, hanem a kertesházas övezetekben, házanként, társasházak esetében társasházanként kérhető a lomtalanítás ingyenesen évente két alkalommal, de ezt meg kell jelenteni, le kell egyeztetni az időpontot, és ki kell tenni a hulladékot, a lomtalanításra szánt lomhulladékot, ugye nem mindegy, hogy miért, mert hogy lomhulladék az eseti jelleggel keletkező nagyméretű darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe, magyarán a kukába. Például berendezési tárgyak, asztalok, székek, szekrények, ágyak, komódok szétszerelt, mozgatható állapotban, aztán fából készült bútorok, tárgyak, ablakkeret, ajtó, kerítés, műanyagból készült tárgyak, vödör, láda, kerti bútor, gyerekjátékok, oldó, virágcserép, aztán textíliák, így szőnyeg, ágynemű, ruhanemű, szivacsmatrac. Viszont ami nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem is viszik el, zöld hulladék, gaj, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék, veszélyes elektromos, elektronikai készülékek, például a TV, hűtő, gumiabroncsok, autó és gépalkatrészek, veszélyes hulladékok, például az akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, használt sütőolaj, zsiradék, gépjárműolaj, illetve nyilvánvalóan az állati tetem fertőző és undort keltő anyag. Heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, szelektív, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék, tehát ezt nem lehet kitenni a lomtalanítás során, viszont a többi berendezési tárgyakat is, amit már felsoroltam, igen. A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 5 óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki, mármint a lom. Kérik, hogy a nagy darabos lom kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszorodás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre, a lomhulladékot pedig minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöld területeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, és hogy hol lehet kérni a lomtalanítást, a 061-776-7777-es telefonszámon, vagy az ügyfélszolgálat@dtkh.hu e-mail címen. Bevőazonosító megadásra szükséges, tehát erre szükség van, hogy szerződésünk legyen a DTKH-val, tehát lomtalanítás második fél évre, július 6-áig igényelhető. Cegléd Rádió FM 92.9.

Itt a nyár hamarosan indul, az ítélkezési szünet a Ceglédi járásbíróságon is. Az ítélkezési szünet július 16-án kezdődik és augusztus 19-éig tart. Ez idő alatt az ügyfélsegítő félfogadási ideje hétfői napon 9 órától 12 óráig tart, mely előzetes regisztrációt követően vehető igénybe, amely legkésőbb az ügyintézés időpontját megelőző munkanapokon, munkaidőben terjeszthető elő telefon vagy elektronikus úton. A nem regisztrált ügyfelek ügyeinek intézése a szabad kapacitás függvényében történik. Az ügyfélcentrum félfogadási ideje minden nap 9 órától 11 óráig tart. Az ügyfelek a papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton nyújthatják be, vagy az épületben található gyűjtőládában helyezhetik el. Az ügyelet ideje alatt elsősorban a kezelőirodákkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ügyintézés érdekében. Erre hívják fel tehát a figyelmet, ítélkezési szünet indul július 16-án.

0: senki sem bán.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra fogadható verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez Szólanó Tanúsikával, 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése, ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket, 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket, 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
7: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Jelentősen javult Európa levegő minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel, a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is egyeztetett. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat. A résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják.
1: Az időjárásról.
10: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Közlekedési információk.
11: Ahogy arról már sokszor hallhattak itt a Cegléd Rádióban is, Kármán Sándor emlékére, tiszteletére avatnak ma domborművet a Szabadság téren a Dobmúzeum mellett. A dombormű avató biztonságos lebonyolítása érdekében a gépjármű forgalom elől egész pályás lezárás lép életbe, méghozzá 16 és 20 óra között a Szabadság tér Bercsényi utca és Népkör utca közötti szakaszán, tehát a Szabadság tér Bercsényi és Népkör utcai szakaszát ma 16 és 20 óra között lezárják.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult a délelőtt utolsó órája is. Itt a 92-től már is jön Lady Gaga és Bruno Mars a mikrofonnál, Becker Bernadett. Töltsék velem a napot, hogy egy részét, hogyha tehetik, és hogyha így tesznek, akkor ebben az órában horoszkópot hallhatnak a kiváló közös ismerősök mellett. Lady Gaga mellett itt az David Guetta, Ed Sheeran, Elok és Szigela, és a Soul Wave is tiszteletét teszi majd nálunk.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.

0: jön át a horoszkóp, annak is az első felvonása itt a 92.5-ön, kedves Kos, már nem viselkedik olyan bolondos hebehúgya módon, kivéve ami a pénzügyeket illeti, pedig jobb volna óvatosabban bánni a pénzzel. Nem most van itt az ideje a nagy költekezéseknek, amérleg ugyan egyelőre még pozitívat mutat, de nem biztos, hogy minden bevétele bejön, amire számít. Legyen kis és spórolósabb, Bika. A mai napot inkább a lustálkodásnak szentelné, vagy legalábbis a kevésbé megerőltető sportoknak, teljesen igaza van. Nem kell mindig rohanni, lehet például csak lazán biciklizgetni, vagy úszkálni is. Ha a lustálkodáshoz van inkább kedve, akkor a kára tervezett programokról is lemondhat. Végül is az a lényeg, hogy legalább a szabad idejében azt tegyen, amihez igazán kedve van. Ikrek, tele van nagy tervekkel, egy csodálatos utazás áll most ön előtt. A mai napon azonban még rengeteg a teendője, ha azt akarja, hogy valóban felhőtlen legyen az útja. Készítsen listát az úti holmiáról, nehogy valamit otthon hagyjon. A precizitás az ön erőssége, a családtagjaival kapcsolatban önnek kell a gondoskodónak lennie. Ezt már szinte el is várják öntől, persze a gyerekeit még átnevelheti. Rák. Jó időszakot él át, jól megy a sora, de akkor érezheti magát igazán jól, ha a hedonizmust a lehető legnemesebb értelemben élheti meg. Egyre jobban foglalkoztatja például a konyha világa. A kulináris élvezetek már nem csak mint fogyasztót, hanem mint alkotót is érdeklik. Akár művészi színvonalra is emelheti ezt a tehetséget a mai napon, a tálalásban is. A forma is épp olyan fontos, mint a tartalom. Oroszlán, vigyázzon jobban az állására, azt hiszi talán, hogy mindenkit úgy ugráltathat, ahogyan ön fütyül, de sajnos ez nincs így. Vannak ellenlábasai, és akár még a kedvenc főnökénél is eláshatják, ha nem vigyáz egy-egy elejtett szavára. Ez most is igaz, a hétvégén kell dolgoznia. Látszólag a figyelőszemektől távol van, de ez nem igaz. A szabadnapos akkor véletlenül futhat össze feljebb balójával. Szűz. Ha eddig nem tette volna, a mai napon üljön le párjával, és tervezzék meg végre a nyári szabadságukat. Az utóbbi időben kissé eluralkodott önön a tervszerűtlenség, legalábbis az indulás idejét és az utazás célját beszéljék meg. Ha pedig a spontaneitást többre tartja, akkor beszéd helyett csapjon a lovak közé, vagy üljön a volán mögé. Akár véletlenszerűen is odajuthatnak, ahol a legjobb. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Jöjjön a horoszkóp folytatása, lehet, hogy már a holnap búja nyomja a lelkét, még ne sírjon, nincs vége a hétvégének. A mai nap még rengeteg új kalanddal szolgálat, csak mozduljon ki a négy fal közül. Egy régi barát most új színben tűnhet fel önnek, a bús embereket, a szomorú nótákat azonban kerülje. A vasárnap igenis vidám, az csak a rossz marketing, ami szomorúvá tette, önnek máshoz sikert. Skorpió, az elmúlt időszakban jelentős terhet, felelősséget akasztottak az önnyakába, és ez még a hétvégén is nyomasztja, nem hagyja nyugodni. Ha semmiképpen sem tud könnyíteni a lelkén másként, akkor vágjon bele, holnap így könnyebb lesz. De talán még jobb lenne, ha egyelőre feledni a szigort és az elvárásokat. A mai napon például gyakorolhatná a földtől való elszakadást, hintázon, akkor is, ha nem gyerek. Nyilas. Igazi nyilas módjára már tűkön ül és végre utazni vágyik. Szeretne minden ajtót bezárni maga mögött, ami az itteni élethez fűzi, legalább átmenetileg, szinte az is mindegy hová és az is mivel. Autóval, repülővel, bakancsban vagy akár mezítláb is, de mennie kell. A legjobban akkor érezheti magát, ha tengerek veszik körül, ha a nagy vizek között szinte elveszhet, hogy újra rátalálhasson önmagára. Bak, ideje áldozatokat hozni valakiért, aki fontos önnek, a családjáért, a gyerekéért, vagy akár egy távoli rokonáért is. Ha például van a családjában olyan fiatal, aki idén felvételizett valamilyen felsőiskolába, vagy netán már ott tanul és vizsgázik, akkor itt az ideje, hogy szurkolni kezdjen neki, sőt, talán másképp anyagilag is támogathatja most. Vízöntő. A mai napon hatalmába kerítheti önt az alkotási vágy, szinte vibrál, erősnek és aktívnak érzi magát. Új kihívásokkal is szembe bír most nézni, talán valami egészen újat is alkothat. A szép érzéket is jól hasznosíthatja ma. Ha kertészkedik, vagy valamilyen kézműves mesterséget űz, élvezni fogja az anyaföld az anyag érintését. És halak? Találkozni szeretne valakivel, valakikkel, aki vagy akik fontosak önnek. Lehet, hogy mégis csalódást hoz a mai nap velük kapcsolatban, főleg ha már régen nem látta őket. Minden változik, ők is, de éppen úgy ön is. Ennek ellenére jobb, ha nyélbe üti a találkozót. A kimozdulás azért is jót tesz önnek, mert új, másféle környezetbe kerülve jobban érezheti magát. A rutin ma untatja, még a szabadidős tevékenységekben is.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogadtok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt kis

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő

0: hétköznapi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
1: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Reklámot hallottak!

Mitch Disco és Ella Hendersonnal és Robert Maeskezéssel szólt itt a 92.5-ön, ez volt a React, és jön egy nagy kedvencem, Geszti Péter. Legfőképpen azért nagy kedvencem, mert Geszti Péter, másodszorban pedig a címe miatt. Mindenki legyen rohadt gazdag!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket. A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
5: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek két kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes-óceánon. Mexikó, Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Kínában szabadon engedték a hatóságok a Cionegyháza nevű el nem ismert keresztény gyülekezet tavaly októberben őrizetbe vett alapítóját, Ezra Chint. A lelkész már meg is érkezett Los Angelesbe. Szabadonbocsátása az amerikai és a kínai elnök közötti korábbi tárgyalások eredménye. Egyben egy jó szándékú gesztus az amerikai nemzeti ünnep alkalmából. A vallási vezetőt az információs hálózatok illegális használatának vádjával tartották fogva. Az egyház tájékoztatása szerint a gyülekezet 8 tagja továbbra is őrizetben van Kínában. A résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják.
1: Az időjárásról.
5: Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Közlekedési információk.
6: Ahogy arról már sokszor hallhattak itt a Cegléd Rádióban is, Kármán Sándor emlékére, tiszteletére avatnak ma domborművet a Szabadság téren a Dobmúzeum mellett. A dombormű avató biztonságos lebonyolítása érdekében a gépjármű forgalom elől egész pályás lezárás lép életbe, méghozzá 16 és 20 óra között a Szabadság tér Bercsényi utca és Népkör utca közötti szakaszán. Tehát a Szabadság tér Bercsényi és Népkör utcai szakaszát ma 16 és 20 óra között lezárják.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Los Frequencies eladója és ambassadors közöse indította az órát, ez volt a Back to You, azt az órát, amiben kevésbé rutinos hosszú távúra utazók és kevésbé rutinos madarakat etetők figyelmét szeretném felhívni majd egy-két fontos dologra, mert hogy itt a forróságban mind a kettő dolog nagyon fontos. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is közzétett egy felhívást. Igen, vannak, akiknek még új, hogy hogyan is kellene okosan gondoskodnunk például a madarakról. És mint kiderült az egyik Facebook posztból, az egyik közlekedés biztonsággal foglalkozó Facebook oldal posztjából, az sem teljesen egyértelmű embereknek, hogy hogyan is induljunk neki ebben a forróságban. Nos, ez hasonló dolgok jönnek ebben az órában, és nagyon jó zenék. Pitbull és Kisha már is itt van a folytatásban, ez már itt a Timber.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület útmutatót adott ki, hogyan is itassuk jól a madarakat. Előfordulhat, hogy a jó szándék ellenére, ha nem megfelelő kerti itatók halálos csapdát jelentenek. A forró nyarak és a hómentes terek miatt a madaraknak egész évben szükségük van vízre. Hívják fel a figyelmet. Az urbanizáció és a háztáji állattartás visszaszorulása miatt a madarak egyre nehezebben találnak természetes vízforrásokat a lakott területeken. A legjobb, legegyszerűbb és legbiztonságosabb itató egy 40-50 cm átmérőjű, 5-7 cm mély műanyag virágalátét, amelybe érdemes egy kinyúló ágat vagy egy lejtős oldalú követ tenni, hogy a madarak biztonságosan tudjanak állni és szabályozni a vízmélységet, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a témában kiadott részletes útmutatójában. A higiénia alapvető, a vizet naponta frissre kell cserélni, ami a szúnyogok petézését is megakadályozza. Nagyforgalmú itatóknál, különösen nyáron hetente, két hetente érdemes az edényt algátlanítani és fertőtleníteni, majd alaposan kiöblíteni. Ha az itató közelében több madár elsősorban zöldikék elhullását tapasztaljuk, a fertőtlenítést lehetőleg minden nap el kell végezni, hívják fel rá figyelmet. Ennek legpraktikusabb módja, ha két itatótálcát használunk felváltva, amíg az egyikben itatunk, a másikat napközben fertőtlenítjük, majd öblítés után kiszárítjuk, és másnap ezt töltjük fel. Biztonsági szempontból kerülni kell minden 5-10 cm-nél mélyebb meredek és csúszós falu edényt, mint például a nyitott esővízgyűjtő hordókat vagy az udvaron hagyott vödröket. Ezek potenciális madárcsapdaként működnek, a szomjas madarak belecsúszhatnak, és a pillanatok alatt átázó tollazattal nem tudnak kimenekülni. Az ilyen tárolókat le kell fedni. A kerti tavaknál is fontos, hogy legalább egy részükön sekély, rámpaszerű kavicsos partot alakítsunk ki a biztonságos be- és kijutáshoz. Hogy mire hívják még fel a figyelmet, hamarosan folytatom.

Vissza a madarakhoz és ahhoz, hogy hogyan is tudunk róluk jól gondoskodni. Városi környezetben, akár párkány nélküli ablakokban is megoldható az itatás. Erre a célra alkalmasak a nagytestű papagájok kalitkájába tervezett fémetető és itatótálak. A rögzítéshez a tartókeretet kampókkal lehet az ablakkerethez vagy a falba fúlt tiplikbe erősíteni, ügyelve arra, hogy az ne akadályozza az ablak becsukását. A túlszaporodott parlagi galambok ellen az erkélyen vagy az ablakpárkányon elhelyezett itatót és etetőt érdemes olyan dróthálóval lezárni, amelyen csak a kisebb testű madarak férnek át. Házilag is könnyen készíthető itató egy kiürült és alaposan kimosott 5 literes műanyag flakon oldalába, az aljától 5-6 cm-re vágott ökölnyi lyukkal ideális ablakitatót kapunk, de a vízmélység itt se haladja meg a 10 cm-t. Függőitatóhoz egy műanyag virágalátét is elég, amelynek peremébe 3 egyenletesen elosztott lyukat fúrunk, és ezeken keresztül erős zsinórral akasztjuk fel. Az itató környezetének kialakítása tovább növeli a madárbarát kert értékét. A közelben elhelyezett sűrű bokrok és beülő ágak biztonságos tollászkodó helyet nyújtanak a fürdés után. Nyári kánikulában a madarak előszeretettel napfürdőznek az itató melletti felforrósodott gyepen, a fürdőzőkből kifröccsenő víztől átázott fűben pedig a fiókák is hűsölni és játszani tudnak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madárbarátkert programjának egyik alappillére az egész éves itatás, mivel a klímaváltozás és az urbanizáció miatt a víz kritikus erőforrásá vált. Az itatók azért is különösen hatékonyak, mert nem csak a helyben költő állományt, hanem távolabbról érkező madarakat is vonzanak, hívják tehát rá fel a figyelmet, segítsünk, ahol csak tudunk, ők is szenvednek ettől a hőségtől. Ceglét Rádió.

0: Várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
2: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
1: Dehogy, ide a Nádasba.
2: Na de Béla, maga huncut?
1: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
3: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Reklámot hallottak.

Egy lerobbant autó indított el egy gondolatmenetet az egyik közlekedésbiztonsággal is foglalkozó Facebook csoportban, és fogalmaztak meg egy posztot. Lerobbant autó az M86-os autóúton egészséges életösztönnel rendelkező családdal, így kezdik a bejegyzést, az elakadás jelző háromszög kihelyezése sem jut eszébe mindenkinek, sőt tapasztalatok alapján sok ember képtelen felállítani azt, mert korábban nem volt rá szüksége, de ami nagyon fontos, a családtagok a szalagkorlát túloldalán várják a műszaki mentést, így abban az esetben is nagyobb biztonságban vannak, ha egy figyelmetlen sofőr belehajt az álló gép kocsiba. Nos, ez volt maga a konkrét eset, aminek a kapcsán azt is megfogalmazták, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, hogyha hosszabb útra indulunk el autóval. Javasolják, hogy akik külföldre indulnak nyaralni gépkocsival, következő eszközök mindenképpen legyenek bent az autóban. Minimum annyi jól láthatósági mellény, ahányan az autóban utaznak. Vannak országok, ahol gyorsforgalmi úton már azelőtt fel kell venni, mielőtt kiszállnak a gépkocsiból. Természetesen, ha lángol az autó, vagy egyéb extrém körülmény játszik szerepet, akkor ezt nem fogják számon kérni. De egy hagyományos műszaki hibánál igen. A mellények legyenek az utastérben elérhető helyen. Legyen tűzoltókészülék, nem mindenhol kötelező, de kezdődő tüzeknél amúgy is jól jöhet. A használatnak nem árt utána nézni, memorizálni, hogy stresszes helyzetben ne okozzon gondot. Fontos, így írják, a filmvígjátékban látottakkal ellentétben egy kisméretű készülék nem fog percekig működni, csupán másodpercekig, ezért a tűzre irányítva kell működtetni. Kell, hogy legyen első segédcsomag, talán ez sokak számára alap, higgyék el, nem mindenkinek. Ez mindenhol kötelező. Az 1978-as Wartburgból megmentett láda eredeti tartalma már nem jó. A csomagon feltüntetett szavatossági időt ellenőrzik. Ha lejárt, akkor büntetés jár érte. A korábban valamilyen kötszer felhasználásra került, azt célszerű bevezetni a csomagban található naplóba, és a hiányzó eszközt pótolni. Zárójelbe jegyzem meg, természetesen utána nézhetnék, és meg is kérdezhetném, hisz van a családban olyan, aki ért ehhez, hogy mi baja van az első segélynyújtó doboznak, hogyha lejárt. Tehát mi az, ami megromlik benne, vagy nem teljesen értem, de esküszöm, utána fogok nézni. Aztán vontatókötél, ez sem mindenhol kötelező, de adott esetben használt lehet venni, és izzókészlet. Ez a régebbi járműveknél lehet előírás néhány országban, de az autó például gyári LED xenon lámpás akkor kivételt képezhet. Van, ahol a kiégett világítótestért is büntetés jár, ezt feltétlenül ellenőrizni kell indulás előtt. És elakadásjelző háromszög, javasolják a felállításának a begyakorlását békés környezetben, hogy szükség esetén ne jelentsen külön stresszt a használata. Aztán pótkerék vagy defektjavító készlet, szelszám néhány európai országban, ez is előírás. Érdemes ellenőrizni, hogy megvannak-e a kerékcseréhez szükséges eszközök, aztán pedig, hogy használni tudjuk-e, az megint egy más történet. Amit feltétlenül javasolnak a szakemberek, indulás előtt még Magyarországon megkötött utasbiztosítás, ami kiterjed a gépjárműre is. A néhány ezer forintos tétel komoly segítség lehet az autó hazaszállításánál, és a sofőr személyes csomagjában előre összekészíthet egy kis pakkot az autóval és a sofőrrel kapcsolatos iratokból, például kötelező biztosítás, zöld kártya, kaszkó, vezetői engedély és forgalmi, valamint az autóasszisztencia kötvényének másolata. Ez jelentősen megkönnyítheti az ügyintézést például egy balesetnél. Végezetül egy népi bölcsesség, 2 órát késni valahonnan még mindig jobb, mint nem megérkezni. Ha a sofőr érzi, hogy fáradt, támos, akkor álljon félre, aludni legalább egy 1/2 órát. Az anyósülésen ülő is figyeljen a sofőrre, ha pedig látja, hogy tompulnak a reflexei, akkor tartsa szóval, amíg egy biztonságos helyen meg tudnak állni, pihenni vagy felfrissülni. És ami még nagyon fontos, és ezt már az egyik kommentelő teszi hozzá teljesen jogosan, hogy mindig legyen annyi víz, hogy műszaki hiba esetén elég legyen, illetve mindig legyen plusz annyi, hogyha valaki más műszaki hiba miatt áll félre, akkor tudjunk neki adni, ez talán egy alap lehet egy jól működő társadalomban. És a legfontosabb, hogyha abszolút rutintalanok vagyunk, és teljesen csak arra használjuk az autót, hogy vasárnap a piacra kimegyünk vele, akkor inkább ne egy külföldi utazással kezdjük, és mondjuk a nyári hőségben, vagy vigyünk magunkkal egy gyakorlottabbat, aki látott már ilyet közelről. Cegléd Rádió.

Már is lezárja az órát Mohamed Fatima. Ragyog a szívem, 2013-ból szól a dal, hogy jöjjenek a reklámok, a friss hírek, és induláson a következő óra Ray Daltonnal. Ez lesz a Blood Running.

0: Yeah!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Telefonon tárgyalt az amerikai és az orosz elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diplomaátadó ünnepségén Horváth Péter, tudománypolitikai és innovációs államtitkár. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás Szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek két kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes-óceánon. Mexikó, Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat.
2: Az időjárásról.
5: Napos, gomoly felhős idő várható, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Dalton indította az órát, ez volt a Blood Running itt a 92-tön, már is jön Kygo és van Republic, itt lesz Krisztina Aguilera is, és én is a mikrofonnál Becker Bernadett néhány színes írre készültem erre az órára, például Sidney van den Bossék házáról is szó lesz, aztán arról, hogy mekkorát fordult a világ, spoiler, hatalmasat, Bocskor Gáborral, de egy hangzatos címet is találtam, elhagyta Péterfi Borit a zenésztársa, hogy konkrétan miről is van szó, nos, azt el fogom majd mondani hamarosan.
1: Zeglét rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot

Nincs vége a Kálváriának, újabb probléma akadt Cindy van den Boschék házában, bár azt hihetnénk, hogy a több mint másfél évig tartó felújítási munkálatok után Cindy van den Bosch és férje végre megnyugodhatnak mesés álomotthonukban. Most újabb problémák vetődtek fel, hogyha esetleg valakit foglalkoztatott napi szinten ez a kérdés, most mondom tehát a választ, mármint, hogy mi van Cindy van den Boschék házával. Az egykori szerencselánya közösségi oldalán avatta be a követőit abba, hogy most milyen akadállyal kell megküzdeniük. Cindy leszögezte, továbbra sem adják fel. Cindy van den Bosch az elmúlt hónapokban végig kendőzetlen őszinteséggel mesélt a követőinek arról, milyen brutális érzelmi hullámvasúttal ér fel egy teljes házfelújítás. A TV2 Szerencsekerék című műsorának egykori szerencselánya nem csak a látványos eredményeket mutatta meg, hanem azokat a bosszantó hibákat és nehézségeket is, amikkel rendre meg kell küzdeniük. Bár Cindy és férje nemrég elérkeztek egy hatalmas mérföldkőhöz azzal, hogy elkészült a régóta várt konyhájuk, és úgy tűnt ezek után végre fellélegezhetnek, most egy újabb kellemetlen meglepetés érte őket a fürdőszoba használata közben. A csinos modell az Instagram oldalán egy 24 óráig elérhető történetben mutatta meg, milyen problémára derült fény. Kiderült, hogy a zuhanykabinunkat sem sikerült megfelelően beilleszteni, eddig sem volt egyszerű ennek a felújításnak a folyamata, de hogy szépen lassan lakjuk be, úgy derülnek ki a további problémák, de nem adjuk fel egyszer, nagyon jó lesz, fogalmazott Cindy van den Bosch. Már egy ilyen volumenű építkezés még a legharmonikusabb párkapcsolatokat és a legacélosabb idegrendszert is próbára teszik. A szerencsekerék korábbi háziasszonya nem hagyja, hogy a nehézségek elvegyék a kedvét, ahelyett, hogy feladná, inkább igyekszik humorral és példaértékű pozitivitással kezelni a váratlan csapásokat, tudván, hogy egy ekkora projektnél elkerülhetetlen, hogy hibákba ütközzenek, hát kitartást nekik, és ajánlom szíves figyelmükbe megnézni naponta a Pénznyelő című nagyon-nagyon jó kis filmet. Szegény.

És jön tehát a hír arról, mekkorát hatalmasat fordult a világ Bocskor Gáborral, aki egy igazán mediterrán paradicsomot épített magának és szerelmének Spanyolországban. A rádiós műsorvezető eredetileg befektetési céllal a barátjával, a tankcsapda dobosával, Fejes Tomival közösen vágott bele a kalandba, ám a végeredmény annyira megbabonázta őt és kedvesét, hogy végül megtartották a szerelmi fészket. Bocsi ezek után vásárolt egy másik lakást is, a Puskás Ferenc unokájától. Egyre több magyar tekint a második otthonaként a spanyol Rivierára, és már számos híresség vásárolt ott otthont magának. Most kiderült, ezt a tábort erősíti Bocskor Gábor is, aki évekkel ezelőtt a barátjával, Fejes Tamással együtt nagy fába vágta a fejszéjét. Azt hiszem, 4 évvel ezelőtt felhívott Fejes Tomi, hogy Alicante környékén szeretne lakást venni. Megkérdezte, nem érdekel-e engem is. Mondtam, hogy igen. A tankcsapda dobosával egy ikerház építése mellett döntöttek, ami 2 év alatt el is készült. Időközben azonban teljesen megváltoztak a terveik, míg Fejes Tomi máshol képzelte el a jövőt, Bocskor a kiadással kapcsolatos elképzelését módosította, miután a párjával teljesen beleszerettek az ingatlanba. Berendeztük a házat, és a párommal annyira beleszerettünk, hogy azt mondtuk, mégsem adnánk ki. Nem szeretnénk, ha más mászkálna benne, úgyhogy ezért inkább vettem egy másik lakást Benidorm belvárosában. Ez az, amit Puskás Ferenc unokájától vettem, magyarázta Bocskor Gábor a lakásról. A rádiós arra is kitért, hogy anyagilag miatt érte meg sokkal jobban Dél-Európában terjeszkedni a magyar tenger helyett. A számok és az arányok elképesztő különbséget mutatnak. Ezért a pénzért, amiért ott 3 hálószobás, 3 fürdőszobás, medencés házat tudtam venni, a Balatonon egy 40-50 négyzetiméteres lakást kaptam volna egy új építésű házban. Szemléltette a hazai és külföldi ingatlanpiac közötti szakadékot a műsorvezető, aki a nyugdíjas éveit is a napsütötte Spanyolországban tervezi eltölteni. Valahogy Spanyolországban minden könnyebb, az emberek lazák, az életritmusa nyugodtabb, a nap mindig süt. Engem ez teljesen feltölt, most már tényleg van egy darab Spanyolországom is. Egy lesült barna jóképű nyugdíjas szeretnék lenni, aki a párjával együtt ott élvezi az életet, eszi a tapaszokat, a tengeri kajákat. Jelentette ki határozottan Bocskor Gábor. Hát kérdés az, hogy a klímaváltozásnak köszönhetően mennyire változik majd meg a gondolkodása erről. Azt hiszem, hogy egyre inkább Észak-Európa felé fognak eltolódni az ilyen befektetési tervek, vagy legalábbis aki hosszú távra gondolkodik, de legyen úgy, legyen napsütötte, vagy is fogalmazott, nézzük csak, azt mondja, lesült barna jóképű nyugdíjas. Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670

És jön Péterfi Bori és zenésztársa nagy változás előtt áll Péterfi Bori zenekara, ugyanis a gitárosa nem folytatja tovább a csapattal, de a rajongók megnyugodhatnak, a nyári koncertek nem kerültek veszélybe. Fontos bejelentésünk van számotokra. A zenekarunk gitárosa Misi 4,5 együtt töltött szuper év után elhagyja a bandát, hogy élete egyéb területeire tudjon fókuszálni. Útjaink barátságban válnak el, a zenekar egyik fontos szakaszában kísért minket rendületlenül. Velünk Szigetmonostoron, Balatonakaratján és a Budapest Parkban láthatjátok utoljára, ahol egy fergeteges bulival ünnepeljük meg az együtt töltött időszakot, tudatta a zenekar a közösségi oldalán. Viszont a banda dübörög tovább, egy következő posztban hamarosan bemutatjuk az új gitárosunkat is. Sok szerencsét Misi búcsúzott gitárosától, a Péterfi Bori and Love Band, amely 2007-ben alakult, és amely így szól.

0: innen szép felállni.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
1: Cegléd Rádió.

0: Már is jöhetnek a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra Swedish House Mafiával. Wait so long.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Benyújtotta az alaptörvény módosítási javaslatát a kormány. Nagy mennyiségű drogot foglaltak le a csendes óceánnál. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Semmiképpen nem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a benyújtott alaptörvény módosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Közvetlenül a választások előtt további 7 milliárd forint közpénzt kapott az Áder János által vezetett Kék Bolygó Alapítvány, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A volt köztársasági elnök korábban visszautasította a vádakat, és felszólította a kormányfőt, hogy mutassa be bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte, Áder János adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diploma átadó ünnepségén Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Az eseményen több mint 730 középiskolás Szent Györgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek két kis hajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek.
2: Az időjárásról.
10: Napos, gomoly felhős idő várható. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. Hasonlóan kellemes nyári idő várható a következő napokban is.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

90 és ez Mafia indította az órát, Wait So Long, ez volt itt a 92-ön, azt az órát, ami már főképp a lapszemléről szól. Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Blikk és Bors, ez mind a kínálatom. A mikrofonnál Becker Bernadett.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a Lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. A második legmelegebb júniuson vagyunk túl, extrém hőhullámmal, írja a lap. Azt gondolom, ezt mindannyian észrevettük. Országos átlagban 22,5 fok volt az idei június középhőmérséklete, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 19,8 fokos átlagát, már mint hogy a 91 és 2020 közé eső időszak átlagát. Ezzel országosan a második legmelegebb lett 2026 júniusa, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. A beszámoló szerint az Alföldön többfelé a 23,5 fokot is elérte a hónap középhőmérséklete, 20 fok alatti értékek csak az északi völgyekben és a magasabb hegyeken fordultak elő. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám hazánkat is elérte, és az abszolút magyarországi maximum hőmérséklet rekord megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb érték a 20. század kezdete óta. De június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer 2007. július 20-án fordult elő. Csapadék tekintetében ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, az országos átlaga az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 39,8 mm, ami 45%-kal elmarad az éghajlati átlagtól. Az ország legnagyobb részén 25 és 50 mm között alakult a hónap csapadék összege, de a középső ország részben többfelé 20 mm alatt maradt. A csapadékosabb térségekben is általában kevesebb, mint 80 mm esett. Többet csak kevés helyen, például a Bükkben mértek. Hogyha kíváncsiak még hasonló számokra, olvassanak róla a Népszavában. Több ezer flakonos, hajléktalan, drogos, zavart, pszichiátriai beteg kószál Budapest utcáin, a megoldáshoz pedig nem lesz elég, a rendőrség írja a lap. Győri Péter, szociológus, a fővárosban utcán élő hajléktalanok számát 1000-1500 főre teszi, közel 1000-en élhetnek zárt kert is sufnikban, 300-400-ra tehető az utcán kószáló kezeletlen pszichiátriai betegek száma, míg az olcsó könnyű drogosok több ezren lehetnek. Ehhez adódnak a flakonosok, akik szintén 3-5000 fős csapatokat alkothatnak. Közvetlen a kamera alatt lövik magukat a 8. kerületi szeszgyár, közben mások mossák mindenüket a szomszédos köztér kútjánál, miközben az agyák tágra nyílt szemű gyerekeikkel vágnak át a parkon. Akad olyan józsefvárosi, aki kétszer is meggondolja, hogy mikor induljon le a kutyafuttatóba az ebbel, mert a drogosok azzal szórakoznak, hogy például nem engedik ki. Más arról ír a közösségi portálokon, hogy a női névre rendelt taxiba bepattanó fiatal csávók vitetik magukat keresztül kasul a városban és adják el a drogokat. A frissen felújított Blaha Lujza tér és a Patinás Korvin áruház környéke egy lepra telep lett, megint idéztem a Népszavát. Az 50-es villamos ablakából pedig már-már apokaliptikus filmbe illő jelenetet láthat a bámészkodó. A Kökinél a gyorsforgalmira vezető híd alatt egy óriási szemét kupacba fúrja be magát valaki. Akad olyan is, akinél már elszakad a cérna, senki se hivatkozzon empátiára, szociális érzékenységre, mert az volt, nincs. Az itt élő dolgozó adófizető emberek érdekeit kinézi. Nos, erről a témáról is olvashatnak sokkal bővebben, és még ennél is klasszikusabban, ha szabad így fogalmazni, a Népszavában.
0: FM

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Napszemlében említett két írása. Itt a 92-tön véget ért a nagy szamóca teszt, a gyümölcsök 10%-a megbukott. A vizsgált szamócák csak nem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, eszközölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta tehát a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A teszt során a vizsgált szamócák nagyjából 10%-a volt problémás. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, ahogy már említettem volt. Az ellenőrök 482 forgalmazó helyen vizsgálták a gyümölcsöt, 537 tételt ellenőriztek. A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketekre, zöldséggyümölcsüzletekre, valamint azokra az ideiglenes árusító helyekre is, amelyek a szezon idején országszerte megjelennek utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. A legsúlyosabb esetekben a hatóság kénytelen volt intézkedni a tételek forgalomból történő kivonásáról. 10 tételt, összesen 2,7 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni, ismertette az NKFH. Hogy mit ismertettek még, olvassanak róla a Magyar Nemzetben. És szeptemberre betilthatják a mobilozást a lengyel iskolákban, erről is ír a lap. Csaknem egyhangulag szavazta meg a lengyel parlamenti alsóház azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében betiltanák a mobiltelefonok használatát az óvodákban és az általános iskolákban a növendékeknek. Óvodákban. Most a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. Szeptember 1-től lépne életbe a tilalom, mégpedig az egész iskolai tartózkodásra, így a szünetekre és az iskola területén kívül szervezett foglalkozásokra is kiterjedve. Kivételt képeznének azok az esetek, amikor a tanár oktatási célra engedélyezi az eszközt, vagy amikor a tanulónak sürgős kapcsolatfelvételre van szüksége a szüleivel, illetve a telefon használata egészségügyi okokból elengedhetetlen. A tiltás közvetlen életveszély vagy egészségi probléma esetén sem lenne érvényes. Iskolai kirándulásokon szintén nem érvényesítenék az általános tiltást, és bentlakásos intézményekben sem. Erről a témáról bővebben is olvashatnak, tehát a Magyar Nemzetben, és én még mindig ott tartok, hogy be kell tiltani az óvodában a mobiltelefont, az iskola, még értem, hagyjam. De hogy óvoda.
0: Szeglét Rádió! 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása a lapszemlében. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat rendkívül ritka példányára bukkant egy önkéntes levéltáros. A dokumentumon azóta restaurálási munkálatokat végeztek, kisimították a gyűrődéseit, hogy kiállításra alkalmas állapotba hozzák, írja tehát a lap. Az 1776-ban a New Hampshire állambeli Exeterben nyomtatott dokumentumból az egész világon csak 11 darabot őriznek, és ez az első példány, amelyet az amerikai Egyesült Államokon kívül találtak meg. Az ország alapító okiratának a brit állami levéltárban évszázadok óta rejtőző példányára Michael Score, egy nyugdíjas biztosítási ügynök talált rá egy unalmas csütörtök reggelen. Score, aki 11 éve önkénteskedik a Nemzeti Levéltárban, májusban bukkant a dokumentumra régi hajóskapitányok papírjainak átfésülése közben. Mint elmondta, az egyik levélnek rengeteg melléklete volt, ezek között talált rá függetlenségi nyilatkozat példányára. Score arra kérték, hogy tartsa titokban felfedezését a többi önkéntes, valamint barátai és családtagjai előtt, amíg a történészek alaposan megvizsgálják a példányt. A dokumentum, amelyben kikiáltották a 13 amerikai gyarmat elszakadását Nagy-Britanniától, azok között a papírok között volt, amelyeket a brit királyi haditengerészet 1776-ban karácsony estéjén foglalt egy amerikai hajó elfogásakor. Az efféle példányokat gyakran hajókon szállították, és azért készültek, hogy a függetlenség kikiáltásáról szóló hírt gyorsan eljutassák a többi gyarmatra, támogatást szerezve a forradalmi ügynek. Már amennyire gyors, ugye az akkori megközelítés szerint ez bizony gyors volt. Bővebben erről is olvashatnak a Magyar Hírlapban. És fehér neműben ment az utcára, őrizetbe vették, írja a lap, de hogy ki is. Iránban a hatóságok a társadalmi szabályok megsértése miatt rövid időre őrizetbe vettek egy nőt, aki fehér neműben ment ki az utcára. A tájékoztatás szerint az eset az ország középső részén lévő Jazd város egyik parkjában történt. Az IRNA, az iráni állami hírügynökség úgy tudja, hogy a nő, aki állítólag súlyos mentális betegséggel küzd, azóta hazatérhetett családjához. Az incidenst az ügyészség kiemelten fontosként kezeli, tette hozzá a hírügynökség, további részleteket azonban nem közölt. Az esetről a közösségi médiában is megjelentek videófelvételek, amelyeken egy lila alsóneműt viselő nő látszik, a képek valódiságát azonban független forrásból nem lehet megerősíteni, azokon ugyanis szándékosan elhomályosították a nő arcát és a teste körvonalait. Korábban Teheránban történt már hasonló eset, amellyel kapcsolatban később sajtóforrások azt közölték, a fehér neműben sétáló nő ezen a módon kívánt tiltakozni a nőkre kirótt szigorú öltözködési szabályok ellen. Erről is bővebben a Magyar Hírlapban. Zeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Induljon hát a Bulvár Lapszemle a Borsz két írásával. Tallós Rita törött bokával járt

Be Lisszabont a 65 éves színésznő gipszben mankóval még edz is. A színésznő egy motorbaleset következtében tört el a bokáját egy hónappal ezelőtt, de őt még ez sem állítja meg. Tallós Rita lábtörése ellenére dolgozik, utazik és edz, ami még egy 20 éves fiatal esetében sem lenne kis teljesítmény. Tallós Rita és Barbinek Paula imádnak motorozni, de az utóbbi időben sajnos mindkettőjükkel előfordult, hogy balesetet szenvedtek. Rita ráadásul a bokáját tört el, ami miatt eleinte fekvő gipszbe kényszerült, amit mostanra a mankók és a járó gipsz váltottak fel. És mivel az örök mozgó színésznő szinte képtelen csak a pihenésre koncentrálni, így amit tud, azt igyekszik épp úgy elvégezni, mint korábban, erről mesélt a lapnak. Tallós Rita tavaly az Ázsia Express 2025-ös évadában versenyzett lányával, Barbinek Paulával, amit szintén úgy csinált végig, hogy a forgatás előtt néhány nappal került le a gipsz a törött csuklójáról, most pedig a bokája tört el, de ez sem akadályozta tehát őt abban, hogy a születésnapjára kapott lisszaboni úton jól érezze magát. Remélem, hogy 9-e, 10-e körül leveszik a gipszet, mert én képtelen vagyok egy helyben ülni, folyton megyek, bár így, hogy a jobb lábam van gipszben, még kocsit sem tudok vezetni. Bár nem tudom, hogy fog kinézni a lábam, ha leveszik a gipszet, mert lesz ott minden, megjártam bele az óceántól kezdve a Dunáig mindent, és biztos nem fog megdicsérni az orvos, ha meglátja, mi van a gipsz alatt, kezdte viccelődve a színésznő. A lisszaboni utat viszont mindenek ellenére fél lábbal is kénytelen voltam bevállalni, mert ezt kaptam a lányomtól és a húgomtól a születésnapomra. Szóval elment a női csapat, a húgom, a lánya, Paula, a lányom és én, és nagyon jól éreztük magunkat. Bár a repülés nem volt épp kényelmes, és nekem az óceánban a fürdés is kimaradt, de az élmények kárpótoltak, folytatta. Kaptam igazolást, hogy repülhetek gipszben, szóval két mankóval indultam útnak, és szerencsére nem vittünk kerekesszéket, mert annyira hegyes völgyes macska köves az a város, hogy nem is lehetett volna megoldani, hogy azzal közlekedjek. Hogy mit mesélt még Tallós Rita az élményeiről, olvassák el a Borsban. És rendkívül magányos érzés volt kamerák előtt, mondta ki a fájdalmas igazságot Péli Barna. Futó tűzként terjed a neten egy videó, ami teljesen meghökkentette a gyanútlan rajongókat. Péli Barna őszintén vallott a csillogás mögött rejlő fájdalmas igazságról. Az internet pörgős hadaró stílusáról ismert videós a Bazu, aki az utcán szólít le hírességeket és vagyonos embereket, újabb nagy ágyút kapott mikrofon végre. A fiatal tartalomgyártó korábban már Manuellel, Rácienővel és Azaria menedzserével is készített interjút, ezúttal pedig Péli Barna énekesbe botlott bele az utcán. Az énekes nem zárkózott el a hirtelen jött kérdések elől, sőt meglepő őszinteséggel mesélt a pályájáról, a sikerekről és a csúcson megért mélypontokról is, felidézve olyan legendás slágereket, mint a Hófehér Jaguár, Keserű méz vagy a Végső vallomás. A zenész nyíltan vállalja a múltját, hiszen kerek 3 évtizede van jelen a hazai zeneipar fősodrában, és semmit sem bánt meg ezen az úton. Nyugodtan mondjuk ki, 30 éve csinálom, az élet mindenképpen megéri. Azokat a hibákat, amiket elkövetsz, azt azért követed el, hogy éppen olyan legyél, amilyen vagy. Semmit nem bántam meg, az áldozatokat sem, jelentette ki határozottan Barna, aki már kisfiúként is pontosan tudta, hogy mi szeretne lenni, felidézte az emlékeit, és azt is, hogy mikor volt a mély repülés. Egy

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A Lapszemle zárásaként jön két írás, most már a Blikből, itt a 92.5-ön. Az új éttermi etikett miatt bunkóság a séffel szemben minden fogást lefényképezni, teszi fel a kérdést. A Blik, a gasztronómiai turizmus és az Instagram kultúra kéz a kézben járnak, hiszen ma már szinte minden étkezés egy mini fotózással kezdődik, kikérem magamnak, nálam nem. Az éttermekben azonban egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hol húzódik a határ a művészi önkifejezés és az udvariatlanság között. Az új gasztro illemtan szerint az ételfotózás nem tilos, de vannak szabályok, amelyeket érdemes betartani, hogy ne rontsuk el mások élményét, illetve ne tegyük tönkre a sajátunkat sem. De hogy miért is zavarja a séfeket az ételfotózás, a csúcsszintű séfek számára az étel nem csupán táplálék, hanem egy gondosan megkomponált műalkotás. A hőmérséklet, az illat, a textúra és a megjelenés mindegy átgondolt történet részei. Amikor azonban az étel percekig várakozik a tökéletes fotó kedvéért, ezek az elemek gyorsan megváltoznak. Különösen a meleg ételek esetében kritikus, hogy azonnal elfogyasszák azokat. Ha a vendég előbb fotóz, posztol, begyűjti a lájkokat, és csak utána eszik, majd később panaszkodik, hogy az étel nem elég forró vagy ízletes, a séfek joggal érezhetik úgy, hogy az ételük nem kapta meg a neki járó tiszteletet. Az ételfotózás nem csak a séfeket, hanem a többi vendéget is zavarhatja, egyre több étterem számol be arról, hogy a vendégek a tökéletes képkedvéért elmozdítják a poharakat, a dekorációt, vagy akár felállnak, mások asztalai közé tolakodnak. A vakufény használata pedig különösen zavaró lehet, főleg esti órákban vagy kisebb, intimebb helyiségekben. Tehát az új gasztró illemtan szerint a fényképezés nem ronthatja mások élményét, egy gyors, vaku nélküli fotó általában senkit sem zavar, de a fotózás fontosabbá válik, mint maga az étkezés, az már problémát jelenthet. Hát ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy ideig jutunk, hogy már gasztró illemtan szabály vonatkozik a ételek fotózására. Hová fajul ez a világ? Miért éppen ahhoz megy oda a kutya, aki fél tőle? Ezt a nagyon fontos kérdést is felteszik a Blikben. Sok kutyatulajdonos ismeri a helyzetet, a társaságban mindig akad valaki, aki tart a kutyáktól, és valahogy mégis hozzásétál oda elsőként a négy lábú. Sokan ilyenkor azt gondolják, hogy a kutyák megérzik a félelmet, és ezért keresik ezeknek az embereknek a társaságát. A kutya viselkedés szakértők szerint azonban a magyarázat ennél jóval összetettebb. A kutyáktól félő emberek ösztönösen szemmel tartják az állatot, folyamatosan figyelik minden mozdulatát, mert így próbálják felmérni, jelente veszélyt. A kutyák azonban ezt egészen másképp értelmezik, számukra a hosszantartó szemkontaktus gyakran azt jelenti, hogy a másik fél kapcsolatba szeretne lépni velük. Ha ehhez még bizonytalan testtartás, hátrálás vagy feszült mozdulatok is társulnak, a kutya ezt nem elutasításként, hanem érdeklődésként érzékelheti. Nem csak a testbeszéd számít, a kutyák rendkívül kifinomult szagrásuknak köszönhetően képesek érzékelni az emberi szervezetben stressz helyzetben termelődő hormonok, például a kortizol és az adrenalin jelenlétét is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kutya támadni készül, sokkal inkább azt érzékeli, hogy a másik ember izgatott vagy feszült, ami felkeltheti a kíváncsiságát. Egyes kutyák ilyenkor akár megnyugtató szándékkal is közelebb mennek, hogyha érdekli még önöket. További tény is arról, hogy a kutyák mit gondolnak, ahhoz képest, amit mi gondolunk, hogy gondolnak, lapozzák fel a Blikket.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 millió 990 ezer forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Benyújtotta az alaptörvény módosítási javaslatát a kormány. Kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek Európa szerte. Marad a napos, komoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Védelmi Hivatal létrehozása. Semmiképpen nem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a benyújtott alaptörvény módosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diploma átadó ünnepségén Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Az eseményen több mint 730 középiskolás Szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kis hajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok.
1: Az időjárásról.
8: Idehaza napos, gomoly felhős idő várható. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Közlekedési információk.
9: Ahogy arról már sokszor hallhattak itt a Cegléd Rádióban is, Kármán Sándor emlékére, tiszteletére avatnak ma domborművet a Szabadság téren a Dobmúzeum mellett. A dombormű avató biztonságos lebonyolítása érdekében a gépjármű forgalom elől egész pályás lezárás lép életbe, méghozzá 16 és 20 óra között a Szabadság tér Bercsényi utca és Népkör utca közötti szakaszán. Tehát a Szabadság tér Bercsényi és Népkör utcai szakaszát ma 16 és 20 óra között lezárják.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Olivia Dean indította az órát, ez volt a Man I Need, egy 2026-os vadonatúj sláger itt a 92.5-ön. Hát ez az óra viszont nem teljesen a frissességről és az aktualitásról fog szólni, hiszen kalendáriumozok, bár a névnap köszöntő az pont nagyon aktuális bármikor, de utána események, évfordulók jönnek jó sok évvel ezelőttiek is. Tartsanak velem, hogyha tehetik, a mikrofonnál Becker Bernad.

0: Július 5-e van a nap, amikor az emesék és a sarolták ünnepelhetik névnapjukat, az emese magyar eredetű, jelentése anyácska, szoptató. Sarolta török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint a sárlott név magyarosítása, jelentése fehér menyét. Kedves emesék, kedves sarolták, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
4: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
3: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
4: Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
4: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
3: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
4: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
3: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.

Jöjjön át néhány esemény évforduló, természetesen mind július 5-éhez kapcsolódó. 982 éve annak, hogy a Győr közelében fekvő Mainfőnél megütköztek 3. Henrik német-római császár és Aba Sámuel magyar király hadai. 1119 éve a pozsonyi melletti csatában a magyarok legyőzték a bajor sereget. 196 éve annak, hogy elfoglalták a franciák Algírt, majd 132 év után Algéria ugyanezen a napon nyerte vissza függetlenségét. 161 évvel ezelőtt ezen a napon Londonban megalapították az Üdv hadsereget, nemzetközi egyház, amelynek hitvallása a Bibliára épül. A világ több mint 100 országában működő Üdv hadsereg mindenütt azonos irányelvek szerint munkálkodik, munkamódszereit azonban az adott ország körülményeihez igazítja. A jelszaval levest, szappant, üdvösséget. Más szóval, ha az ember éhes vagy nincs lehetősége tisztálkodni, nem elég Isten szeretetéről beszélni neki. A szervezetet keresztény misszió néven alapította William Booth metodista pap Londonban. Elsősorban az alkoholizmus és a prostitúció leküzdésére, a legalsóbb néposztályok megsegítésére és lelki gondozására. A szervezet 1878-ban vette fel az Üdv hadsereg nevet. És 80 évvel ezelőtt ezen a napon először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini egy párizsi divat bemutatón. A Louis Riard autómérnök által tervezett, akkoriban botrányosnak tartott mérete miatt atomnak nevezett fürdőruha kezdetben óriási vihart kavart. A női idomokból alig valamit takaró ruhadarab bemutatását egyetlen hivatalos manöken sem vállalta. Bemutatására végül a jelzett napon, tehát július 5-én Párizsban a híres Deligny úszodahajón egy divatbemutató keretében került sor. A Casino de Paris mulató egyik vetkőző táncos nőjét kérték fel, hogy sétáljon végig a páston a csöpnyi ruhadarabban. A férfiaknak persze nagyon tetszett az új fürdőruha, a táncosnő több tízezer szerelmes levelet és házassági ajánlatot kapott a megvadult férfiaktól. Nos hát, itt kezdődött a bikini, hát mondhatnám azt, hogy diadala, de álmokfutása is, minden itt kezdődött, ami bikini. Szeglédre!

most már a nap híres vagy híresebb szülöttjei itt a 92-ten, elsőként egy egyértelműen híres. 844 éve született ezen a napon Assisi Szent Ferenc, olasz katolikus rendalapító költő, Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. 173 éve született Csontvári Kosztka Tivadar festőművész, akinek a magányos cédrust köszönhetjük. 90 is, sok más mellett. 94 éve született ezen a napon Horn Gyula miniszterelnök, aki 1989-ben megnyitotta a határt a kelet-német menekültek számára nyugat felé, és nem csak ennyiből állt nyilván tevékenysége, de ezt emeli ki a kalendárium, nem véletlen. 76 éve született Hayley Lewis, amerikai zenész, zeneszerző és színész, akinek pedig a The Power of Love című dalt köszönhetjük, nem azt a balladát, hanem egy másikat, de azt se kizárt, hogy meg is mutatom majd. És egy nehezen kimondható szám, mert hogy hihetetlen, hogy 2005-ben még születtek emberek, bár pedig viszonylag sokan, sőt nagyon sokan, 2005-ben megszületett szombr amerikai énekes dalszerző. Hamarosan zenélnek, énekelnek az ünnepeltek, de most nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok minden ma ünneplőnek. FM.

ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart. Szeglédre.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! You shot me so-

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester veszíti majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Erdőtüzekkel küzdenek Európa szerte. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diplomaátadó ünnepségén Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Az eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehetett át diplomát. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este, az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten, szombat hajnalban a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették idehaza. A különleges mikroklimájú Mohos-töbörben -3,8 fokot mértek, írja az Időkép. A Miskolci Egyetem a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást.
0: Az időjárásról.
5: Napos, gomoly felhős idő várható. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. Hasonlóan kellemes nyári idő várható a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Zerp és Sofian Zau indította az órát, ez volt az, aki igazából véve ideális műsorvezetőknek ez a cím és az előadók neve is, na de hát ez a dolgunk. Epijön már is, és a Lost on You itt lesz Dash és Young Fa is az Ombamával. A reklámok után Dua Lipa is tiszteletét teszi nálunk, én pedig érkezem majd vissza, egy-két fontos információ.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szeglét Rádió! 92.5!

0: Ha valaki nyomtalanításon gondolkodik, most figyelje, mert egy nagyon fontos határidő közeleg, július 6-a, eddig igényelhető a második fél évre eső díjmentes házhoz menő lomtalanítás. Az igénybejelentést követően a lomtalanítás július és augusztus hónapban történik. Ugye bizonyára tudják, hogy most már évek óta nem szervezett, előre meghirdetett időpontban történő lomtalanítás zajlik a városban, hanem a kertesházas övezetekben, házanként, társasházak esetében társasházanként kérhető a lomtalanítás ingyenesen évente két alkalommal, de ezt be kell jelenteni, le kell egyeztetni az időpontot, és ki kell tenni a hulladékot, a lomtalanításra szánt lomhulladékot, ugye nem mindegy, hogy miért, mert hogy lomhulladék az eseti jelleggel keletkező nagyméretű darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe, magyarán a kukába. Például berendezési tárgyak, asztalok, székek, szekrények, ágyak, komódok szétszerelt, mozgatható állapotban, aztán fából készült bútorok, tárgyak, ablakkeret, ajtó, kerítés, műanyagból készült tárgyak, vödör, láda, kerti bútor, gyerekjátékok, oldó, virágcserép, aztán textíliák, így szőnyeg, ágynemű, ruhanemű, szivacsmatrac. Viszont ami nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem is viszik el, zöld hulladék, gaj, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék, veszélyes elektromos, elektronikai készülékek, például a tévé, hűtő, gumiabroncsok, autó és gépalkatrészek, veszélyes hulladékok, például az akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, használt sütőolaj, zsiradék, gépjárműolaj, illetve nyilvánvalóan az állati tetem fertőző és undort keltő anyag. Heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, szelektív, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék, tehát ezt nem lehet kitenni a lomtalanítás során, viszont a többi berendezési tárgyakat is, amit már felsoroltam, igen. A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 5 óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki, mármint a lom. Kérik, hogy a nagy darabos lom kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszorodás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre, a lomhulladékot pedig minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy ez a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöld területeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, és hogy hol lehet kérni a lomtalanítást, a 061-776-7777-es telefonszámon, vagy az ügyfélszolgálat@dtkh.hu e-mail címen. Bevőazonosító megadásra szükséges, tehát erre szükség van, majd, hogy szerződésünk legyen a DTKH-val. Tehát lomtalanítás második fél évre, július 6-áig igényelhető.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Itt a nyár hamarosan indul, az ítélkezési szünet a Ceglédi járásbíróságon is. Az ítélkezési szünet július 16-án kezdődik és augusztus 19-éig tart. Ez idő alatt az ügyfélsegítő félfogadási ideje hétfői napon 9 órától 12 óráig tart, mely előzetes regisztrációt követően vehető igénybe, amely legkésőbb az ügyintézés időpontját megelőző munkanapokon, munkaidőben terjeszthető elő telefon vagy elektronikus úton. A nem regisztrált ügyfelek ügyeinek intézése a szabad kapacitás függvényében történik. Az ügyfélcentrum félfogadási ideje minden nap 9 órától 11 óráig tart. Az ügyfelek a papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton nyújthatják be, vagy az épületben található gyűjtőládában helyezhetik el. Az ügyelet ideje alatt elsősorban a kezelőirodákkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ügyintézés érdekében. Erre hívják fel tehát a figyelmet, ítélkezési szünet indul július 16-án.
1: Ceglédi Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédre Szólanó Tanúsikával, 14 órától Sülvefőve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

Ilyenkor szokott az jönni, hogy ennyi volt már a részemről, de most nem búcsúzom, a következő órát is együtt tölthetjük, úgyhogy annyit mondok, hogy jönnek a reklámok, a friss hírek, és indul egy újabb óra Disco Lines és Tina Sékezesével. No Broke Boys!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Újabb hőhullám sújtja Nyugat-Európát. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Az orvostudomány és a biológia területén a mesterséges intelligencia akkor válik igazán értékessé, ha felelős szakemberek használják, hangsúlyozta a Nemzeti Tudósképző Akadémia diploma átadó ünnepségén Kacskovics Imre, az ELTE természettudományi karának dékánja. A rendezvényen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehetett át diplomát. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este, az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinyivka városára holnapra, az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, így készek humanitárius akciót szervezni. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot. Az előrejelzés szerint a kánikula jövő hét végéig kitarthat. A mediterrán térségben az erős szél miatt tűzveszélyre is figyelmeztetnek. A Pireneusokban tegnap este kitört tűz ma reggelre mintegy 1500 hektáron terjedt el. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten, szombat hajnalban a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették idehaza. A különleges mikroklimájú mohos töbörben mínusz 3,8 fokot mértek, írja az Időkép. A Miskolci Egyetem a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást.
1: Az időjárásról.
3: Napos, gomoly felhős az idő. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Disco Lines és Tina Shea közösen indította az órát, ez volt a No Broke Boys, azt az órát, amiben általában Szabó Kristóf hangját szokták hallani, ma nem így lesz, Kristóf kicsit szabadságolta magát, úgyhogy ebben az órában velem kell, hogy beérjék, és jön majd, maradjunk annyi, hogy egy-két sport vonatkozású hír, és akkor nem mondok nagyot, és nem túlzok. Tartsanak velem, hogyha tehetik. Ami viszont biztos, hogy jönnek a kiváló közös ismerősök, Purple Disco Machine és Ász Disz közös dala. Már is itt a folytatásban. Szeglét Rádió.

0: Lezárult a Magyar Birkózók Szövetsége elnöki tisztségére vonatkozó egyesületi jelölések határideje, összesen 61 érvényes jelölést kapott Lőrinc Tamás, így ő lett az egyetlen jelölt. Ez hatalmas megtiszteltetés, amelyet a magyar birkózó közösség bizalmának és összefogásának jelképeként értékelek, így fogalmazott Tamás Facebook posztjában, és megköszönte természetesen mindenkinek a támogatást. Azt írja, sportolóként mindig hitt abban, hogy a legnagyobb sikereket együtt érhetjük el, ezzel a szemlélettel szeretne dolgozni a magyar birkózás jövőjéért is. A rendkívüli közgyűlést július 17-én tartják a Bok sportcsarnokban, a Polyák Imre Varga János Kozma István emlékverseny keretében, és egyben vár mindenkit, hogy együtt szurkoljanak a magyar válogatottnak. Tehát Lőrinc Tamás, az egyetlen jelölt, 61 érvényes jelöléssel a Magyar Birkózók Szövetsége elnöki tisztségére. Erre Tamás július 17-én jön a szavazás.
1: Ceglét Rádió FM 92.9.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

Nagy Áron bronzérmet szerzett a Gran Canarián megrendezett ifjúsági Európa bajnokságon. 43 ország 425 judósa mérlegelt az Afrika nyugati partjainál fekvő szigeten megrendezett korosztályos kontinens bajnokságon, s ez a szám még nagyobb lehetett volna, de az orosz csapat távol maradt a küzdelmektől. A második magyar érmet a cegvédi Nagy Áron szerezte meg, aki a válogatott keretedző Ungvári Attila javaslatára került be az utazó csapatba, ráadásul nem is a saját súlycsoportjában, a 66 kg-ban, hanem egyel feljebb a 73 kilósok között. A cegvédi VS judósa alaposan meghálálta a bizalmat. Az első fordulóban a koszovói ellenfele ellen Iponnal, a másodikban az észt sportoló ellen pedig Jukóval nyert, ám a negyeddöntőben a spanyol Gael Granda kifogott rajta egy Vazarival a kihívó nyert, s milyen az élet, a nap végén Nagy Áron állhatott fel a dobogóra, a spanyol fiú viszont nem fért fel rá. A Vigaszágon ugyanis remekelt a cegvédi fiatal előbb a német színekben versenyző Matuznyi, majd a török Efe Yilmaz ellen is Jukovak csikarta ki a győzelmet, hogy aztán a bronzmeccsen feltegye a koronát a menetelésre. Észt ellenfelével szemben az első percben Jukoval vezetést szerzett, majd a negyedik perc elején egy szép dobással véget is vetett a küzdelemnek. Bizonyára nem is kell mondani, hogy az ifjúsági Európa-bajnoki bronzérem Nagy Áron pályafutásának eddigi legnagyobb sikere. Hazai pályán a Diák C-től egészen a Junior B-ig minden korcsoportban nyert magyar bajnoki aranyérmet, de a nemzetközi porondon csak Európa Kupa 5. és 7. helyezéseket jegyzett. Mindeddig szívből gratulálunk Nagy Áronnak. Cegléd Rádió.

újra nagy sikerrel zajlott le a Superinfo Pingpong tábor. A táborozók játékát több edzőpartner különböző napi beosztásban segítette, két edző, Fodor Árpád és Gergye Zoltán koordinálásával. Idén először Csajbók Tibor háromszor is egész nap velük volt. Továbbá segítette a munkájukat különböző napokon a szakosztály több játékosa, Tóthin Kristóf, Pintér Nándor, Csé Nagy Gyula, Tele Kristóf, Salánki Tímea. A két különböző tudású és tapasztalatú csoport technikai és fizikai feladatokat egyaránt oldottak meg, és lelkesen álltak minden gyakorlathoz. Az időjárás a két strandnapon is melléjük állt, és jól érezték magukat a gyerekek a vízben is, a cegvédi gyógy és strandfürdőben. A pénteki versenynapon csapatként és egyénenként is összecsaptak a kissé létszámban megcsappant játékosok. Fordulatos csatában alakult ki a végső győztes mindkét kategóriában. És a táborban természetesen, ahogy lenni szokott, többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy még komolyabban foglalkozzanak az asztali tenisszel a jövőben, szóval lehet, hogy hallunk majd róluk a sporthírekben is.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése, ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket, 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket, 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak!
4: Volt

0: tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes patika, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Ceglét

most már viszont valóban ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre holnap reggel 6 órától Süveges András számít, én pedig lehetséges, hogy érkezem még esténként, majd meglátjuk, viszont hallásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Lövöldözés volt New Yorkban a függetlenség napján. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Az orvostudomány és a biológia területén a mesterséges intelligencia akkor válik igazán értékessé, ha felelős szakemberek használják, hangsúlyozta a Nemzeti Tudós Képző Akadémia diploma átadó ünnepségén Kacskovics Imre, az ELTE természettudományi karának dékánja. A rendezvényen több mint 730 középiskolás Szent Györgyi diák vehetett át diplomát. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinyivka városára holnapra, az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, így készek humanitárius akciót szervezni. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok.
1: Az időjárásról.
5: Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Megjelent a kiskérődzők Pestise Romániában és Horvátországban. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban luxus hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében, a város Szamosfalva negyedében épülhet fel. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pestis. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz.
1: Az időjárásról.
3: Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
4: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Ismét hamut szórt Szicíliában az Etna. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Isztambulba utazik hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de becslések szerint 10 000 holttest lehet még a romok alatt. A kutatásban és a segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16 000 váltak hajléktalanná. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre.
1: Az időjárásról.
4: Napközben a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi vagyok, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, és Önök jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és természetesen a Facebook oldalon is írhatnak, bár itt szokott a legkevesebb üzenet jönni, de azért elmondom, facebook.com/ceglitradio. Egy ismerős témával jövünk, ami azért annyira nem ismerős, mert még csak egyszer vettük elő. Mi volt az olyan kivételes élmény az életében, amiben részesült? Most itt olyanokra gondolunk, hogy amibe valahogy véletlenül keveredett bele, tehát nem azért, mert volt pénze és megvett valamilyen szolgáltatást, hanem azért, mert egy olyan hírességgel keveredett egy társaságba, aki bevitte valahova, érdekes backstage-es élmények, vagy különleges kalandok, ami tényleg pusztán a véletlen folytán alakult úgy, hogy Önnek ebben része lehetett. Úgyhogy ilyen élményekre vagyunk kíváncsiak. Volt már kivételes élményben része? Ez a mai kérdésünk, és mivel már korábban foglalkoztunk ezzel, vannak bent maradt válaszaink is, ezekből most szemezgetek néhányat, és természetesen addig is jöhetnek az új üzenetek, hogyha van ilyen sztoria. Helsinkiből repültem Izlandra pár hónapra babysitterkedni. A gyerekek apukája volt a pilóta, és mivel nem sokan voltak a gépen, így első osztályon utazhattam, plusz landoláskor behívtak a pilóta fülkébe a kokpitre. Ez még a German Wings katasztrófa előtt volt. Hihetetlen élmény volt, tátott szájjal ültem az apuci mellett, az anyuka is az Icelander cégnél dolgozott, akkor még csak oktatóként, és ő többször is elvitt kisgéppel kirándulgatni. Voltunk pár kisebb szigeten is, nagyjából az egész országot láttam felülről az ott töltött idő alatt, írja nekünk Nóri. Nos, tehát ez a lényeg, hogy ilyen sztorikat várunk, ahol igazából teljes véletlenségből úgy alakul, hogy egy privát VIP helyre bejutunk. Egy másik üzenet, Rómában véletlenül egy olyan szállást foglaltunk le, amit magyar apácák üzemeltetnek. Az ottani pap elvitt minket kocsival a Vatikánba, és a bazilika alatt ilyen kis kápolnában tartott magyarul misét, amit a sikeres érettségünkért ajánlott fel. Volt rajtunk kívül a misén még 5-6 magyar ember, szóval nem olyan egyedi, de azért mi nem számítottunk rá, írja nekünk Eszter. Ez is nagyon jó sztori. 2006-ban voltam először Londonban pár napot egy ott dolgozó haveromnál. Teljesen véletlenül a királynő szülinapi buliára érkeztem meg az ottani augusztus 20-a. Ez az ottani augusztus 20-a. Így hatalmas felfordulás volt, de többször is láttam az öreg böskét, ahogy parádéztak a városban. Pár nappal később kimentem Windsorba, és ott meg a kastély udvarán integetett a népnek a rosszból, mert onnan mentek az Ascoti lóversenyre. Nem vagyok egy királyi család rajongó, de érdekes élmény volt, hiszen mégis egy történelmi figura volt már akkor is. Az angolok meg teljes extázisban voltak. Van, akinek ez élete napja volt, hogy integetett neki a királynő, meg azért voltak anarchista tüntetők is, írja mosolyogva nekünk hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Kedves hallgatók, ilyenekkel, ilyen történetekkel megyünk tovább, és ha Önnek is van, küldje el a 0635-925-925-ös SMS számra.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglit hangja az FM 92-tön egy már ismerős témával. Volt már kivételes élményben része? Nem olyan élményekre gondolunk itt, amit megfizettünk, és azért volt benne részünk, hanem hogy amikor valamilyen véletlen folytán keveredtünk egy különleges eseménybe. Nos, ezeket várjuk 0635 92 95-ös. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, így még a már befutott üzenetekkel kezdünk, aztán pedig jönnek majd az újak. Nemzetközi baráti társaságunk van, és egy közeli barátom egy nagy multivállalat globális vezetőjének a fia. Felfoghatatlanul gazdagok, így sokak által nem is ismert old money nyaraló helyekre jutottam el általa néhány kivételes alkalommal. Egyszer egy nagyon eldugott svájci luxus síterepen voltunk, ahol az öreg Calvin Klein sétált ki a szomszéd teraszra. Hát igen, azt mondjuk nem ismerném meg, tehát nem tudom, hogy néz ki, maximum az alsónadrágait ismerném föl. Az öreg Calvint azt valószínűleg nem, de biztosan tudták az ottaniak, hogy kiről is van szó, ezért lehetett könnyen beazonosítani. Remek történet, köszönjük szépen, menjünk tovább. Volt szerencsém két egész estét eltölteni egyedül a Nemzeti Opera házban. Munkámat csak este végezhettem, ezért este 11 órától reggel 5-ig megkaptam egy titkos bejárat kulcsait az őröktől, ha kell valami a kocsiból. Valami leírhatatlan érzés volt félhomályában látni azt a csodálatos épületet. Olyan energiák voltak azon a helyen, írja nekünk Dani. Ezt is nagyon szépen köszönjük, egyébként tényleg tök izgalmas lehet. Nekem a másik munkám által vannak olyan bejárásaim Cegléd egy-két területére, ahol azért nem gondoltam, hogy meg fogok fordulni. Ezek is izgalmasak, de éjjel az operaházban, mintha egy film alaptémája is lehetne ez. Aztán nézzük tovább. Egészen kiskoromban beülhettem Mihály Schumacher Form 1-es autójába egy kiállításon a Hung Expo-ban. Az az autó volt, amivel egyébként 2000 körüli világbajnoki címet is nyert. Édesapám beszélt a helyi olasz menedzserrel, aki kikérdezett egy Ferrari-s autós kártyáról. Autók végsebessége, hengerűrtartalom, súlya, stb. És mikor meggyőződött a fanatikusságomról, oda kísért az autóhoz és megengedte, hogy beleüljek. Ez ott nyilván senkinek nem volt megengedve, de én kis csillogó szemű alsó tagozatosként egy pillanatra suminak érezhettem magam, írja nekünk Tibor. Hát ezt nagyon irigylem. Azt hiszem, hogy bármilyen Form 1-es autó közelébe kerülni. Én Kimi Räikkönen közelében voltam, egy korábbi versenyautáját járatta meg Pesten, de hát oda mindenki elmehetett, az nem volt ennyire egyedi élmény. Jó volt hallani a motornak a hangját, meg érezni a füstöt, meg a benzingőzt a levegőben, de hát ott azért nagyon sokan voltunk. Ez pedig Tibor élménye, az tényleg annyira egyedi, hogy beülhetett abba a kocsiba, amivel Schumacher vezetett, és aztán világbajnok is lett. Hogy hát igen, ezt nagyon irigylem. Egy rövid üzenet még, teljesen random. Egy önkéntes munka által eljutottam a Coldplay koncertjére és az utána tartott afterpartira, ahol ott volt maga Chris Martin is. Ezt pedig Bogi küldte nekünk. Hát ez nem rossz. Menjünk zenélni, nem Coldplay-dal jön, de azért jön egy-két zene, aztán pedig folytatjuk ezt az adást, amelyben kivételes élményekkel foglalkozunk.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

Kivételes élményekkel foglalkozunk a Ceglét hangja mai adásában. Második alkalommal kerül elő ez a téma, ezért bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de most már azért szállingóznak az új üzenetek. Ha önnek is van ilyen kivételes élménye, akkor küldje el a 0630-5925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@cegledradio.hu-ra. Együtt ittam Pippa Middletonnal meg az öccsével, James nagy hamis kártyás. Ez onnan derült ki, hogy kártyatrükköket mutogatott, még az én saját paklimmal is, bitang nagy agy a srác. Sajnos minden svájci kaszinóból ki van tiltva, így a kaszinó kifosztás, mint ötlet, hamar porba hullott azon az estén. Hát sajnálom, ide nekünk Kristóf a történetet. Egyébként ez is olyan, hogy milyen kalandokba lehet keveredni, és milyen közvetlenek tudnak lenni ezek a sztárok, ismert emberek. Nem gondolnánk, pedig tényleg. Versenyezhettem ex-Colin McRae Subaru VRC-vel a Magyar Rally Bajnokságon 2003-ban pár versenyen, írja nekünk Péter, hát ez is nagy élmény lehetett. Alapból egy ilyen autóba beülni is nagy élmény lehet, de hogy még versenyen is indulhattál, az különösen extrává teszi. Köszönjük az üzenetet. Aztán van egy kis szerény progmetal zenekarom. 2023-ban a Ballet for My Valentine minket választott előzenekarnak a Salzburgi arénába. Végtelen kaja pia meg a gyerekkori egyik kedvencemmel együtt töltött nap. Elképesztő szakemberek adták alánk az elképesztően profi cuccokat, brutális élmény volt, ezt írta nekünk Attila. Hát igen, nem csodálkozom. Én annyira metalban nem mozogtam otthon régebben, de a zenekart ismerem természetesen, hát biztos, hogy nagy élmény lehetett. Ez olyan, mint amikor én, jó persze mi bulikat szerveztünk, és egy nagyon nagy bulit sikerült csinálnunk egyébként Abonyban, egy nyári strandpartit, és az egyik kedvenc hazai DJ-m, DJ Ludmilla, a Fruzsi, el tudott jönni az egyik rendezvényünkre, egyébként ez volt a legnagyobb nézőszámmal rendelkező eseményünk ever, tehát ott 600 fővet jegyet a bulinkra, és hát amikor így fölfogtam, hogy én zenélek azelőtt, aki miatt nagyjából elkezdtem zenélni, meg példaképek voltak, hát az nekem is nagy élmény volt, hogy felvezethettem, és közös képek készültek, szóval azóta is nagyon jó a kapcsolat vele, hogyha bárhol bulit tart, most egyébként hamarosan lesz is Budapesten neki bulia, akkor egy pár üzenetváltás után mindig tudunk találkozni, és legutóbb egy hajón pizzáztunk együtt. Na mindegy, nem akarok dicsekedni, csak hát ez is egy kivételes élmény, amiben nekem volt részem. Magyarországon látható teljes napfogyatkozást a főnök szobájához tartozó erkéről együtt néztük a feleségével. Sajnos ő már nem él a következő teljes napfogyatkozásig, meg már én nem fogok élni. Hát igen, az nem most lesz, valamikor 2080 környékén, hogyha jól emlékszem. De igen, hogyha egy ilyen privát helyen tudod megnézni a napfogyatkozást, ráadásul a teljest, na az azért biztos, hogy emlékezetes pillanat volt. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, de ne aggódjanak, kivételes élményekről fog szólni a teljes második órája is a Ceglét hangjának, úgyhogy maradjanak velünk, és hogyha van kedvük, küldjenek üzenetet 0630 5 92 5 92 5-ös.

Mindjárt az első óra végéhez érünk, kedves hallgatók, de azért senki ne aggódjon, mert a következőben is a kivételes élményekről fog szólni a Ceglit hangja mai adása. A második alkalommal vesszük elő a témát, és régi üzeneteink is vannak.

most már csak 2, és azután pedig érkeznek a ma küldött üzenetek, szerencsére ezek is vannak szép számmal, még az is lehet, hogy 3 adásos lesz ez a műsor, de majd kiderül, menjünk tovább a meglévőkkel. Egyszer nyaraltunk Nagybörzsönyben, és a vendégház szomszédjában lévő házban valamiért volt 3 nagy és vagy 40 kismacska. Átjöttek a kerítés alatt, és kb. Mindenhol kis cicák voltak. Magukhoz képest meglepően barátságosak, egyik se karmolt harapott, mondjuk loptak a grillből egy kolbászt, de ennek ellenére nagyon cukik voltak. Írja nekünk Vivi, hát az amúgy nagy élmény lehet, amikor 40 cica megjelenik a kertben, és így lehet velük játszani. Én legutóbb a Felső-Lajosi Vadasparkban éreztem ezt, ahol gyakorlatilag annyi pici nyuszi volt, hogy de tényleg nem csak a normál nyuszik, hanem a tényleg baba nyuszik, vagy 40-en, de lehet, hogy még többen, és azt éreztem, hogy úgy befeküdnék közéjük, hogy csak ugrándozzanak rajtam, aztán persze nem tudom, higiéniailag ez mennyire jó ötlet, nem is tettem meg végül, minden esetre nagyon édesek voltak, ahogy a cicák is azok lehettek. Én 2008-ban nyertem egy chicagói utat 2 személy részére, 10 nap, még a hotel elé is limozinnal vittek minket, fizették a repülőt, a szállást, nekünk csak költőpénzt kellett vinni magunkkal, ez pedig Lili írta nekünk, hát ez komoly. Alapból az, hogy Chicago, hogy 10 napos, hogy limuzin, és gyakorlatilag a szállás is fizetve van, meg a repülő, tökéletes, a költőpénzt meg persze, hát, amit az ember venni akar, azért azt legalább biztosítsa magának, de ez nagy élmény lehetett, gratulálok hozzá, és most már új üzenet jön, ez ma érkezett már, kedves hallgatók. Édesapám munkája miatt körbevezettek minket a parlamentben, az erkére is kimehettünk, ahová látogatók amúgy nem. Egyszer nyertünk egy földközi tengeri hajóutat, all inclusive, a repülőt is állták. Jó volt, a bárok, éttermek választéka, faragott gyümölcsök, jégszobrok, részben értelmetlen hivalkodás. Nekem az akkor is, meg most is elég luxus volt, bár most már összetudnám szedni rá a pénzt, külföldön élek egyébként. Egyébként a hajóutaktól én mindig visszajogtam egy kicsit, nem tudom, hogy rossz hatással volt-e rám a Titanic, vagy nem tudom miért, de én azért úgy elmenni hajózni, hogy mindenhol csak víz van körülöttem, én azért attól tartanék, de egy ilyen balatoni hajókázást még azt mondom, szívesen bevállalok, valamiért nem érzem jól magam, hogyha nagy mélységben alattam. Nézzük még egyet, Korzika VRC rallin voltam fotózgatni, mint hobbi fotós, az utolsó nap találtam egy média badge-et, amivel bementem a VIP-be. A díjátadó után, mikor jöttek ki a versenyzők, Szebogier nekem adta oda a kupát, hogy fogjam meg, amíg átmásznak a kordonon. Ez egyébként nagy élmény, egy kicsit fogd már meg ezt a kupát, miért is te tennéd meg? Azért ez is remek lehetett. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát, különleges VIP élményeket várunk, amikbe csak úgy belekeveredtek, néhány zene és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja. Cegléd Rádió 92.5.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Kevesebb gabonatermésre számítanak a gazdák az aszály miatt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat.
1: Az időjárásról.
0: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, továbbra is ugyanazok az elérhetőségeink, SMS számunk 0635-925-925-ös, e-mail címünk pedig kívánság@cegledradio.hu. És már megyünk is tovább, a témánk ugye nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része, második alkalommal foglalkozunk ezzel, most már az új üzenetek ideje jött el, és ön is elküldheti nekünk, hogyha volt olyasmi élményben része, amihez nem feltétlenül azért fér hozzá, mert kifizették, hanem inkább valahogy úgy alakult egy véletlen folytán, hogy valaki ismert valakit, és így bevitte önöket egy helyre. Nézzünk rá pár példát. Új-Zélandon random melókat vállaltam, és így keveredtem egy Maroon 5 koncertre, ahol a backstage-ben lepacsizhattam a teljes zenekarral. Elég szürreális volt, írja nekünk Jászmin. Hát elhiszem, eleve Új-Zélandon lenni sem olyan rossz, aztán a Maroon 5-ot sem vetem meg, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó lehetett a koncert is, de a backstage-ben lepacsizni velük az meg teljesen kész. Nekem ugyebár sok ilyen sztorim van, mi a rádió által sok-sok fesztiválra eljutottunk annak idején, és ezért sok mindenkihez közel kerülhettünk, de ne kevés volt benne a nemzetközi sztár, azt azért hozzá kell tenni, de a hazaiaknak is nagyon tudok örülni. Apum viszonylag magasrangú katonatiszt volt, alezredes raktárparancsnok, és a nyári szünetben sokszor bevitt a munkahelyére. Ott aztán volt minden fénymásoló, PC Pac-Man-nel, akkor a Commodore 64-nél jobb gépe senkinek sem volt még. Vittek mindenféle katonai járművel, lánctalpassal meg ilyenek. Menő volt ezeket mesélni a suliban, egyébként nem lettem militáris, tehát nem lett katona végül, azt írja az üzenetküldő, aki Dániel névre hallgat, és köszönjük Daninak, hogy elküldte ezt nekünk, amikor hát tulajdonképpen még minden kezdetleges volt, és alig voltak számítógépek, akkor egy fénymásoló látványa is nagy tud lenni, szóval ezt elhiszem, meg olyan PC, mint Pac-Man van, vajon minek kell ez a katonaságnak, az viszont felmerül ez a kérdés. Na mindegy. Lehet, hogy ez nem olyan nagy szám, de nekem maradandó élmény. Általános iskolás koromban szerelmes voltam Mike Shinodába a Linkin Parkból. Aztán évekig nem nagyon követtem őket, de 15 év után a Volt Fesztiválon elmentem a koncertjükre, mert azért mégiscsak hosszú évekig hallgattam, szerettem őket. A koncerten nem elől álltunk, hanem középen a kordon mellett. Az In The End alatt Mike lejött a színpadról, és pont mellettünk felállt a kordonra, ahol több embernek is megfogta a kezét. Annyira közel álltam, hogy az én kezemet többször is megfogta, és volt olyan szituáció, amikor csak az én kezemet fogta. Ezután én 20 percig bőgtem a koncert alatt, de nekem ez akkora hihetetlen élmény volt, hogy a 15 évvel ezelőtti szerelmemmel végül találkozhattam, és ennyire közel kerülhettem hozzá, írja nekünk Fanni, és hát aztán különösen megnőtt ennek a koncertnek a jelentősége, hiszen nem sokkal később, ezt már én teszem hozzá, nem sokkal később Chester az énekes öngyilkos lett, és megszűnt a Linkin Park akkori formája. Azóta most már újra alapultak, és most már egy hölgy énekel benne, de minden esetre Magyarországon ez volt az utolsó koncert, ez a Volt Fesztiválos. Mi is gondolkodtunk rajta, hogy menjünk, mert mégiscsak Linkin Park, és végül nem mentünk el, hát soha vissza nem térő alkalom lehetett volna, hogyha akkor jól döntünk, és neked nagyon nagy mázlid volt, hogy ott voltál. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad, és hamarosan más emberek történeteivel folytatjuk néhány zene után.

0: Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, méghozzá kivételes élményekkel, ez a második adásunk ebből a témából, de úgy látom, hogy lesz még, mert rengeteg üzenet érkezik folyamatosan, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra. Egy-két éve volt valami fővárosi szavazás, és ott nyertem egy lehetőséget, hogy éjszaka lemehettünk a metróba, és ott egy vezetett sétán vehettünk részt. Deák 2-es metróból indultunk, ott amúgy van egy kis múzeum eldugva, de nem látogatható sajnos a hétköznapokban. Plusz egy bunkerbe is levittek minket, aztán a Kossuth téren jöttünk fel a felszínre, jó buli volt a metrósinek között sétálgatni, azért elég ritkán van ilyenre lehetőség. Hát én emlékszem, mikor a Control című filmet megnéztem annak idején, hát nem ma volt, akkor nagyon izgatta a fantáziámat, hogy milyen lehet ott mászkálni a sinek között, akár éjszaka vagy bármikor, bár a metróban szinte mindegy, hogy éjszaka van-e, hiszen amúgy is sötét van. Minden esetre ez tényleg egyedi élmény lehetett, tök jó. Egy másik üzenet, interjút készíthettem a Trónok harca egyik főszereplőjével, mert valami csoda folytán én jelentkeztem rá elsőként, teljesen szürreális élmény volt. Ezt egyébként Anett küldte nekünk, hát ez tényleg elképesztő. Lehet kár, hogy nem írtad meg, hogy melyik főszereplőjével. Ebéd Barack Obamával. Művészként a föld beutazása ingyen, tulajdonképpen pénzt keresve, ugyebár. Ennél kicsit több infót kérünk, legalább egy keresztnevet írhattál volna, ez nagyon izgalmasnak tűnik. Hát igen, ebéd Barack Obamával. Gratulálok hozzá. Időnként szoktam látni az olimpiai lángot testközelből, amikor a nyári vagy téli olimpiára viszik, ezt pedig Panni írta nekünk. Amúgy ez is jó élmény, én még nem láttam, úgyhogy szívesen megnézném, hogy futnak vele. Erre nem is olyan régen talán lett volna lehetőség, de valahogy elszalasztottam, úgyhogy hát sajnáltam is. Gyerekként utaztam anno a Malév Business Class osztályán, ez akkor hatalmas élmény volt. Volt szerencsém egy ünnepség keretében találkozni Bartolomaios pátriárkával, remélem jól mondom, személyesen, aki az ortodox keresztény egyház vezetője, vagyis ortodox egyház pápája. Gyerekként jártam az esztergomi Suzuki gyárban, gyárlátogatás keretében. Ez így három élmény amúgy együtt nagyon jól mutat. Egyiket sem mondhatom el magamról. Bár én jártam esztergomba iskolába, és a Suzuki gyár mellett rendszeresen elhaladt a vonat, de azt el kell, hogy mondjam, hogy sosem jártam bent. 32 országban voltam zenélni, és ezekben az országokban nagyrészt olyan helyeken, ahova egyszerű turista sose fog bejutni, például Ausztráliában, a buszban 3 órára minden civilizációtól egy illegál psytrance party, vagy amikor Brazíliában, a Favelákban zenéltem egy szintén illegál bulin, ahol kokóval akartak fizetni, vagy amikor valahol Tennessee-ben, Észak-Karolina határán az erdőben egy kelta sárkány kultuszos arcokkal eszideztem. Van szinte bármennyi ilyen sztorim. Néhol a szavakat sem tudtam követni, de nagyon szépen köszönjük egyébként Martin üzenetét. Ezek szerint DJ voltál, ha jól értelmeztem, és mindenféle bulikon megfordultál Amerikában is, mármint úgy értem, hogy tényleg Észak- és Dél-Amerikában is, meg ki tudja, hogy 32 országot mondasz, akkor az biztos, hogy nagyon izgalmas volt. Gratulálunk hozzá, hogyha önnek is van ilyen élménye, vagy ehhez hasonló, akkor küldje el nekünk a 0630 592-t 92-5-re.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, még kettő blokk van hátra a mai műsorból, de még rengeteg üzenetünk, így azt kell, hogy mondjam, hogy aki esetleg nem fér bele a mai műsorban, ne aggódjon, harmadszor is fogunk majd ezzel a témával foglalkozni, ami nem más, mint hogy volt-e már kivételes élményben része. 2003-2004 volt, gimis csapattal egy Európai Uniós versenyen vettünk részt a Kampunában, ahol egyszer csak kapott minden csapat egy olyan feladatot, hogy hozzon egy celebet, aki ott helyben elmondja, miért fontos a csatlakozás. A mai napig nem értem, hogy hogy gondolták a szervezők, egy rakat vidéki gimis szélet szét a környéken, majd rohant át az RTL Klub székházába, majd mindenki celebeket vadászott. Mi Alföldi Zolit állítottuk meg, aki mondta, hogy persze szívesen átjön velünk, de nincs sok ideje, így ha nem gond, autóval jönne, ha gondoljuk, visszavisz minket a Kampunába. Eszméletlen jó fej volt, mindenkinél hemzsegtek az RTL-es arcok a versenyen, nagyon szürreális volt. Egyébként ez egy tök jó feladat, nagyon talpra esett dolog szerintem. Ha már ott vagytok Pesten, találjatok egy celebet. Tök jó. Következő Robert rövid üzenete. DJ Oti koncerten tavaly fel-upgrade-elték a jegyünket a küzdőtérről a VIP-re. Óriási meglepetés volt. Hoppá, azt hiszem, hogy hasonló cipőben járunk, és lehet, hogy el fogom venni a kedvedet egy kicsit ettől az egésztől, de velünk is ugyanezt történt, és én másra gyanakszom, más van itt a háttérben szerintem, persze ez csak egy tipp. Ugyanezt történt, megvettük a DJ Oti koncertre a jegyeket, és egyszer csak láttuk azt, hogy a jegyeink megváltoznak, mármint küldenek újakat, és az már VIP jegy, méghozzá egy ilyen teraszra, úgyhogy szerintem itt az történt valójában. Egyébként nem volt rossz a teraszról sem, de én jobban örültem volna a küzdőtérnek, én mindig ott szeretek lenni a tömegben, bár amekkora tömeg volt, itt nem lehetett közlekedni. Emlékszem, hogy ezen a bulin mi elmentünk pizzáért, és 40 perc volt, elindultunk, megvettük, és mire visszaértünk, a kb. 150 méteres távot 40 perc alatt tettük meg. Akkora volt a tömeg, viszont nagyon örültek a pizzának a barátaink. Nem ez a lényeg, szerintem az történhetett ezen a bulin, hogy túl sok jegyet adtok el a küzdőtérre, és a VIP-be még maradt. Tehát megtelt a lenti rész, a VIP-k meg még hát egy részük üres volt, ezért néhány kijelölt szemét, és ehhez végül is kellett a szerencse, ezek szerint titeket is, meg minket is, felsoroltak a VIP-be, hogy ott is feltöltsük a teret, és egy még több küzdőteres jegyet tudnak eladni, hogyha minket, a korán jegyvásárlókat fel-upgrade-elnek, ahogy te fogalmaztál, és felmehettünk így a fönti részre. Szerintem ez történt, de a mai napig nem vagyunk benne biztosak, az biztos, hogy mi is tökre örültünk neki, hogy nem a tömegből, hanem egy VIP részlegből, amire amúgy valószínűleg nem költöttünk volna, de fel-upgrade-elték a jegyünket, maradjunk most már ennél a fogalomnál. De köszönjük szépen, hogy írtál, és egyébként, hogy eszembe jutottál ezt a bulit, tényleg nagyon jó volt. Hamarosan folytatjuk, még egy utolsó blokkra visszajövünk ma, kedves hallgatók, aztán mondom, senki ne aggódjon, ha esetleg nem fér bele az üzenete, akkor természetesen a következő adásban sort kerítünk erre, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de ezt már a Ceglét hangján nem megszokhatták.
1: Következzen egy friss dal, itt a Ceglét Rádióban!

Elérkeztünk a műsorunk végéhez, kedves hallgatók, a mai Ceglét hangjában kivételes élményekről számoltak be a kedves hallgatóink, és hát remélem, hogy önök is elküldték, ha van ilyen élményünk, de ha nem, még mindig elküldhetik, mert lesz egy harmadik adás ebből a témából. Olyan népszerű volt szerencsére, hogy még folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de nézzük addig is, hogy kik férnek még bele a mai adásba. Egyetemistaként kiválasztottak egy külföldi ösztöndíjas újságíró kurzusra, ahol a világszinten ismert amerikai újságírók tartottak órákat, és nagyon elit hangulatú volt az egész. Amúgy elméletben megfeleltem a feltételeknek, de én voltam az egyetlen olyan résztvevő, aki csak diák volt. A többiek is fiatalok voltak, de ők nívós helyeken dolgoztak már újságíróként. Kicsit imposztornak is éreztem magam, de fantasztikus élmény volt, kirángatott a depressziómból. Ezt Martin írta nekünk, de nem ugyanaz a Martin, akivel az előbb már foglalkoztunk, teljesen véletlenül két Martin következett egymás után. Egyiptomban bárhová bemehetsz, ha adsz egy 50-est a megfelelő embernek. Két srác felmászott a piramis tetejére, pedig ha valami tilos ott, akkor ez az. A haverom is ment volna, de én azért féltem a magasságtól, így nem tettük meg, írja nekünk Milán. Aztán 2011-ben a Magyar Nagydíjon voltam Grid Girl, írja nekünk Anita. Előző nap kint voltunk a pályán, próbálni a másnapi nagy eseményre, igazából csak vonulni kellett 50 másik lányjal, szóval úgy gondoltam, az menni fog, nem nagyon kellett azt próbálgatni. Úgyhogy amikor a safety káros fickó megkérdezte, megyek-e vele egy kört, igen, mondtam, szerintem ez egy elég egyedi élmény volt, az már más kérdés, hogy az egyik lány, aki a magyar zászlót vitte volna, kiesett, és magasságban én

0: voltam a helyére illő, végül nem 50 lány közül voltam az egyik, hanem 2 közül az egyik, aki a magyar zászlót vitte, úgyhogy nem ártott volna mégiscsak jobban figyelnem. Hát ez egyébként elképesztő élmény lehetett, már csak azért is, mert egy safety car-ba beülni és menni egy kör, de amúgy is a magyar nagydíjon, ugye már egy pár éve a Form 1-ben a grid girl-öket kitiltották, sajnos, ők álltak ott az autó előtt, és azt mondták, hogy ez nagyon, hogy mondjam, szembe megy azokkal az elvekkel, amit követni kell Amerikában, Európában és mindenhol, úgyhogy ezek a hölgyek már nincsenek ott. Jöjjön a mai utolsó üzenetünk. Egy időben statiszta voltam filmekben. Egy kultikus színésszel voltam egy filmben, és az egyik jelenetben premier plánban látszódom az egyik főszereplő mögött néhány másodperce. Na és az az érzés egyszerűen felejthetetlen, amikor a barátaiddal elmész az első filmedre, és ott látod magad a vásznon, miközben a barátaid újonganak, tapsolnak, és senki sem érti körülöttetek, hogy mi van. Na, az egy core memory, a 10 másodperc hírnév ott megvolt, köszönöm szépen. Írta nekünk Gemese, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját, kedves hallgatók. Fontos információ, hogy aki nem fér bele, ne aggódjon. Nem holnap, de egy másik alkalommal folytatjuk még ezt a témát. Holnap pedig egy teljesen új témával jelentkezik a Ceglét hangja, ami persze lehet, hogy nem új téma lesz, de egy másik téma lesz, ez minden esetre biztos. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, köszönöm a remek üzeneteket, és ha lehet, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval. Vörös Nándi búcsúzik, mindenkinek további jó rádiózást, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Jara szárnya. Hírek
1: a Ceglédár Show-ban. A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Kevesebb gabonatermésre számítanak a gazdák az aszály miatt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Copernicus légkörmegfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat.
1: Az időjárásról.
0: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5.
1: Call me. No matter where you are, no matter how far.

0: a Ceglin Rádióban.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Kevesebb gabonatermésre számítanak a gazdák az aszály miatt. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.
1: Let's get down to business.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az